0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a Barbadosi Sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Aesop Rockyval nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például kis Fekete Párduc betétdal, Hupikék, Törpikék szinkron meg betétdal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő baba váró bulia, ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hajnali hullócsillagnézéshez is. Augusztus 12-e van, ez azt jelenti, hogy ma lesz a napfogyatkozás. Nálunk csak részleges, de hogyha szeretne valaki Vipáholyból eget kémlelni, akkor Sopronig el kell mennie. Ott 86%-os lesz a takarás mértéke. Jönnek a tudáspercek, aztán diszkózunk, Hurts, Wonderful Life, a Purple Disco Machine remixben hozom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, haber már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is Mine Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rád.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél öt után járunk egy kicsivel, úgyhogyha kell egy kis bíztatás, hogy ki az ágyból, gyerünk, die. Ezt most egy kolumbiai szupersztártól kapjuk meg, Shakirától, ez a Burnout Boy-jal közös dala.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ricky Poveri és a Rádió 1-es szereper Kéti Ámó remix után a tökéletes autóvezetős dal, Kashmir.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megjelent az afrikai sertéspest is Baranyak közelében. Napközben legfeljebb 31 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő Lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint burkolatfelújítási munkákat végeznek az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében, az M60-ason pedig Pécs közelében. Mindkét helyszínen a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, a munkaterületnél útszűkületre kell számítani. A Bissei bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötő úton pedig útépítés miatt lassítani kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul, és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból 2 fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, éles stílusváltás a folytatásban. Hozom már is az elmúlt 15 év egyik legismertebb DJ producerét, 33 éves, és pont akkor tört be, amikor az elektronikus zene nagyon nagyot ment, és tulajdonképpen ez lett maga a popzene. Kaigót hozom, aki együtt kezdett például Avicii-vel, ő is északi, ő norvég, és van egy 25 éves norvég barátnője, szintén zenész, Victoria Nadine. Most jön a War Republic-kal közös Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jövő kettő, képzeljétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka lesz a szabályozás, de a kéretlen reklámok visszaszorítása, a reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért. A vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik, ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
2: Na, de akkor már is
1: menően csinálják.
2: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, uram, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
2: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Vagy hogy kér engedélyt rá? Az a...
1: E-mailek körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adhatok ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
3: Van 3 perce az egészségére.
1: Na, akkor szerintem össze, hogy kit hogyan hívogatnak. Én idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-523, azt tudom, hogy valami ilyen.
4: Eleve jelzi a telefonod már azt, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem. Ez az egyik.
1: A másik... De már megismered a számot, mert valami kicsiba 30-as számról hívnak.
4: Neked nem írja ki a telefon. Hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
1: és neked már úgy írja ki a telefon. És az iPhone kéri, hogy kéretlen hívás.
4: Igen, kéretlen hívás.
1: Hallod, Feri, miket tud a bige?
4: Nem?
2: Mi van?
4: Nektek nem?
1: Mi van? Szerintem megint csak beállítottad,
4: nem? Nem. Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
1: De meg kiírja, hogy kéretlen
4: hívás.
1: Igen.
4: Tehát olyan kéretlen. Igen, és ha felhívod, akkor jó eséllyel valaki egy aranka.
1: Nálam ezt nálad írja.
4: Nem. Jó.
1: Így elmentek kéretlen hívás. Igen, nem ment fel kéretlen hívás. Érdekes.
4: Nem úszod meg 10 perc alatt.
1: Hát az Apple nem tudja, csak mert hogy a gagyi szar írja valaki. Az Apple nem tudja, mi a Samsung tudja. Samsungos. A Samsungos vagy?
4: Én Samsungos vagyok.
1: Ne használd a telefont, mert elkopik.
2: Így van, mert a Samsung, érted, meg akar akadályozni életed nagy üzletének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
1: Hát várjál, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát? Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk, hogy Tóth Marika vagyok, banki szolgáltatást ajánlok.
2: Mert ez amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted?
1: Igen, itt azt kell megfizetni.
2: Ki akar.
4: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, úgyhogy megvehettek sok szart. Úgyhogy ezért mennek rá.
1: Mondjad, Laci, várjál. Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni.
5: Hogy betudod, hívásoknál jobb felső.
1: Hívásoknál jobb felső.
5: Ismeretlen hívók, és azokat mind, aki ismeretlen, azt így.
2: De várjál, ez már ismeretlen, de a Júlinak azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert 3-an jelentették azt a számot.
1: Öt embert fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
4: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja. Igen, hogy tehát

0: Nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor felvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy Janka, igen.
1: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek fel, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszek fel, de nem tiltok le magán ismeretlen számot, hogy ez egy gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magán nem mindig veszek fel ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
0: Ekkorát.
1: Hát most hagyjuk ezt a hírt a francba, veszünk a Samsungról.
0: Azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból egy odaér.
2: Én annyira... nagyon sok, egyébként nem csinálnák, tudod.
1: Tényleg?
2: Bíz. Gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénzzel, akkor ezt nem csinálnák.
0: Jó, 15 éve még volt légjogosultsága.
2: Most is van, most is. Hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjél pénzt, és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni Pista bácsi,
0: Visztanő Ferikén. A porca.
2: Így van, bármit el lehet adni.
0: Uh-huh. Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú, nagyon
1: unott borzasztó, hangú, de tényleg
0: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
1: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intinteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fiatal, ennyire unod, amit ajánlasz. Akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam nincs, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kéne, hogy meghallgassam? Már most unod, hogy el akarod nekem adni.
0: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam. Sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni, úgyhogy az arany oldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem fölhívogatni az embereket.
2: Jó, hadd találjam ki, egyet se adtál el.
0: Hát dehogy is. De mondom,
1: mit volt, ajánlottál? Hát,
0: volt egyszer, ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
1: Tényleg, igen. Úristen.
0: Ott egyébként egészen jól hasítottam.
1: Mentél? Igen. És honnan volt meg a telefonszámotok?
0: Kaptam egy listát.
1: De honnan kapsz telefonszámlistát?
2: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos, most már eladják.
1: De honnan, kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
0: Egy csomó helyen
1: a szolgáltató?
0: Igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
1: Egyébként egy csomó futárszolgáltnak is megadod. Azok szerintem millió számot, telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
0: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Aha. Azt, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt, kis virág.
2: Új, de jó név! Kis virág.
0: Igen, hogy a visszautasítást ne a Géva Júli kapja, hanem a kis virágot küldjék.
2: És volt neked is itt tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a ízét, tessék hívogatni?
0: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában, volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani. Tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz, kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét enged.
2: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
0: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam. Úristen, reklámidőt.
1: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el. Igen.
0: Ilyen 10 másodperces inzerteket.
1: Ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek?
2: Tehát, megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
1: Igen.
2: Megőrülsz, mire végig hallgatod.
1: És sose szimpatikus, aki felhív. Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat
2: aki
1: mindig.
2: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond? Vagy ez tudatos?
1: Ne, de igen, hogy úgy mondja, őket, igen.
2: Hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
0: Figyelj, nekem van
1: igen, megkérdezed, de nem kérdezed meg bizondalásra két. És már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
0: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célukkal szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi 3-szor jött vissza, minden alkalommal elhajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezded, hogy 2 hét múlva megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy jó, 2 hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejtik.
2: Nem, ez beírja a naptárjába.
0: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a 2 héttel ezelőtti szituációra is utal, hogy na, meggyógyult azóta a nem tudom a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne arra, hogy éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbál.
1: Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hivogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, fiam, ebben mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz? Ő minden évben mondta, jó, akkor jövőben próbálkozom. Mondom, fiam, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja. Megint följött, hogy fiam, nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyja tovább békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem érted, De nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok se, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam, a csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szerintem most eljött a pillanat. Ő ezt tudja, igen, hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És nekem hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál, úgy üvöltöttem. Rosszkor is kapott el, tudod, meg mondom, most már hagyjál már békén, nem érted?
2: Ennél már csak egy szarabb van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen. Olyan van
1: olyan
2: nektek?
1: Nekem még nem volt.
2: Olyan na, nekem voltam. Volt. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott,
1: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
2: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
1: és kötött egy dílt.
2: És kötött egy dílt, és jó díl.
1: Szerintem kézzed-e sokan. Én nekem is az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja, igen, mert arról elgondolkodik már rajta, és megkötik.
2: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
1: szerintem
2: egy jó
1: annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik. Mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
0: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
2: Ja, ez te vagy, Júli! Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
1: Hát, olyan nem nagyon volt.
0: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a híváslistát, amikor odaálltak fölém az ügynökök, és azt mondták, hogy akkor most nyisd ki a telefonszámodat, és akkor már volt, aki...
1: És a telefonkönyvedből, édesem, szegény rokonaid. Júli, mert megint én vagyok, hagyjál már békén. Hétvégén ott voltam nálatok. Nem érted, hogy nem?
0: És már akkor is voltak azért olyan nevek a telefonkönyvemben, mint akár te. Tehát, hogy ilyen nagy
1: köszönöm.
0: Emberek.
2: Hogy nem hívtál?
1: Egy hívásodra emlékszem 98-ból. Valami infralámpát akarta rám sózni.
0: És azt mondták, hogy te ezeket ismered. Hát, ha őt be tudnánk szervezni.
1: Az milyen? Hallod? Ez egy ügynöki munka. Ügynöki munka, várjám. Itt van Dani. Hello, Dani, jó reggel. Ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
3: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magát a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki, és mondja meg neki tovább, vagy köszönje el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
1: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
3: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutatás, ez nagyon vegyes volt, tehát aha, hogy itt terméken keresztül minden is volt egyben.
1: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
3: Főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
1: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kívánok, szeretném megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
3: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát az, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
2: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
3: 800-1000 fontos órabér volt.
1: Órabérből voltatok.
3: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt, ez nagyon változó volt tényleg.
0: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
3: Uh-huh. Egy monitor.
0: De nem lehetett csalni?
3: Hát nyilván lehetett, csak nem csak értem azt, mert a végén oda jutsz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
1: Aha, már hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
3: Nem csinálom.
0: Most a metro aluljáróban avonozik.
1: Avontárul a metro aluljáróban.
2: Jobb a íz a közvetlen értékesítésben.
1: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön bugyra lesz elrajtva. Tehát, hogy ez félre van téve, Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
0: Te is mi, hogy nem égtél ki?
3: Hát kiégsz, de amúgy én szeretek beszélgetni meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez ami egy kicsit előrébb vitte a dolgot.
1: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív, mi volt? Milyen típusokkal voltak, hogy mi kiket
3: álkoztak? Amúgy ugye 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
1: Jaj, rátették a telefon. Volt.
3: Aha, ja, persze.
0: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani, és most már fél órát fogunk beszélgetni?
3: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan keresed, és igazából már rádrakták a telefon meg. Tehát, hogy utána így eldőlt, hogy így szia.
1: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért én meghallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
3: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
1: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
2: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
1: Igen.
3: Ja.
1: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, hogy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktárod?
3: Nem, elfogyott.
1: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg belenyúljunk itt valamibe, tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
3: Sziasztok,
1: hello! Ciao.
2: Hello!
1: Igen. Dani, egy dolgot áruljál. Miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludhattam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: What's up? It's Dua Lipa.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Növényvédelmi munkákat végeznek a héten a Mohács-Villány vasútvonalon. Folytatódik ma is a meleg napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. A kánikula miatt múlt héten elmaradt a labdarúgó MB3 második fordulója. A meccseket ma pótolják be. A PTE Peac a budafoki MTE-hez utazik, és idegenben játszik a PMFC is a Sárbogárd otthonában. Mindkét pécsi csapat eddig 2 győzelemmel hibátlanul szerepelt a bajnokságban, és ma is a pontszerzés a cél. A találkozók délután 17:30 kezdődnek.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint burkolatfelújítási munkákat végeznek az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében, az M60-ason pedig Pécs közelében. Mindkét helyszínen a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, a munkaterületnél útszűkületre kell számítani. A Bissei bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötő úton pedig útépítés miatt lassítani kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánom mindenkinek, hello! 6 óra után 16 perccel, hello Eszter, jó reggelt! Hello! Feri, jó reggelt! Javulunk hangilag már, azért egy kicsit alakul ez a...
3: Nem hoztam el a panda hajtát.
2: Ez a dolog.
4: Nagyon köszönjük. Hát köszönjük. Ennyi hétfőn ugye megbeszéltük, hogy a gyógyír az megérkezik, és a gyógyulás útjára lépünk, hát tessék, ennyi.
3: De te mit használtál? Nagyon jó kis hangod az, Feri.
2: Jó, megalakult, igen. Meg visszatért a hangod.
4: Hello, hello.
3: Ja. Ez a mindes zsír, amit szoktál lenni ilyenkor esténként, ez segített neked.
4: De csak 9 és 10 között, tehát lefekvés előtt. Nem, jó. Azért érződik még, meg olyan furi, hogy így reggel még jól vagy vele, aztán elkezdesz napközben beszélgetni, ide-oda még oda is mondasz egyet, és akkor estére hello.
2: Valahogy egy kicsit elmegy, igen.
3: Balázsi, tudtad azt, hogy Feri nem csak Feri hívja Békát Békának, hanem Béka is Békának hívja Ferit?
2: Igen, ezt tudtam.
4: Oda-vissza
2: békázunk. Ők ilyen nem tudom,
3: én
2: béka lencse.
3: Egyik oldal, azt hittem, hogy csak felhívod őt Békának valamilyen perver szexuális oknál fogva.
4: Egyébként így kezdődött.
3: Aha, oké. Okay. Na, ezt itt is hagyom. És a lényeg, tovább lépek gyorsan. És a lényeg, hogy igen, hogy nem tudta, hogy oda-vissza így van.
4: Oda-vissza,
3: de ebből nincs ilyen identitásválságot? Akkor
4: nem,
3: mi
4: mind a ketten tudjuk, hogy ki kicsoda. Mert amikor én mondom, hogy Béka, tudom, hogy ő az. Amikor ő, akkor tudja, hogy én vagyok.
3: Hát ez furcsa, hogy gyerekek, hogy
4: ilyen. De szoktunk, hogy Béka lány vagy Béka fiú. Ilyet is szoktunk. Na, és akkor ez már így tökre
3: és akkor a gyerekek ebbi halak, vagy hogy van ez?
4: Nem, most már ők is kisbékák.
3: Kisbékák?
4: De nem. De
3: akkor elvesztette a szexuális jellegét ez a kifejezés.
4: Nem vesztette el, mert őket nem békázzuk. Tehát nem béka gyerekek meg mitten kisbékám, hanem ő Panna
3: ebbe
4: meg Soma.
3: Ebben azért belezavarodtunk ebben a szituációban, de majd akkor nem ezt kibogozza valaki akinek.
4: Tehát, hogy csak mi ketten vagyunk egymásnak békák. Érted? Ebből. A gyerekek nem békák. Tehát ők
3: Balázs,
4: tudják, hogy...
2: ez nem olyan bonyolult.
3: Melyik az a pozíció, amelyikből ez a név született?
2: Hát ez egy jó kérdés. Hogy ki
4: talált ki.
2: Ki hogy? Ki hogy?
3: Elugrott?
4: Hogy csinálják a békák? Igen.
3: Elugrott? Vagy úgy, hogy először ő, aztán meg odant, és utána te, tudod, mert ilyen, nem ilyen pete. Ilyen Jézus, fúj!
4: Fúj! Rázsko Eszter, üljön átra! Nézd meg, petézik korra reggel.
2: Ez nem az én beállításom, ez valaki másnak a... Csak mondom, majd félkor megcsináljuk. Csak mondom, nem az én beállításomon vagyok. Gyerekek, nem látok nagyon semmit, úgyhogy egyőre. Vakon vagyok.
3: Na. Azt írja valaki, hogy nagyon készen voltam a Focus Reportban.
2: Nem voltál. Claudia.
3: Nem is ittam, akkor még.
2: Csak miről fel voltál, ajzva fel voltál, dobva pörögtél, pont belenéztem, de nem voltál készen
3: az,
2: szerintem.
3: Az a józan vagy, így, ilyen vagyok
2: ilyen,
3: józanul.
2: Amikor józan.
4: Ez
2: igen.
4: A józan. Képzeld el.
2: Igen.
4: Mikor kaptak el?
3: A legelején, amikor megérkeztünk, már
4: hála Istennek.
3: Igen.
4: Később baj lett volna.
3: Igen. Nem tudjátok értékelni az energikus kezdéseket.
2: Igen, nem voltál kész, néztük egyébként. Tehát Claudiának nincs igaza. Átküldtek nekem belőle egy részletet, úgy illetett online láttam a téren.
3: Ki küldtál meg ezt a részletet?
2: A hallgatók elküldték így nekem Instára a fókusz anyagnak egy bizonyos részét. Úgyhogy ezért elnéztem, de nem voltál.
4: Nem tudtam eldönteni, hogy most szeretnek-e téged, vagy se az RTL-nél.
2: Egen? A fókuszanyagból?
4: Igen? Téged.
3: Nem szeretnek fókuszanyagot csinálni, nem tudnak, és nem is szeretnek, és nem is szeretnek nekik interjút adni, amúgy csak akkor el voltam a jó érzésekkel, de mindig úgy vágják meg, lesz egy ilyen éle, tudod, valamilyen olyan éle, hogy ilyen, tudod, így nem érted. Nem?
4: Hát... Na, hát ez a televíziózás, ugye?
3: Jaját, hogyha nincs
4: élet. Odamész valamit csinálni, azt akkor a végén... Azt
2: nem szeretném. Néztem végén, csak részeket láttam, mert nem láttam.
3: Tehát tavaly ezt úgy vágták össze, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen a gyerekeidről szólt. Emlékszel? Vagy 2 éve?
2: Az 2 éve volt, igen.
3: Az
2: 2 éve
3: és
2: volt.
3: Utána, és akkor most akkor az idei miről szólt?
2: Ehhez mi képest? Volt az ideiben?
3: Feri.
2: Hát, mi van?
4: Ha most akarunk róla beszélni, vagy nem, akkor döntsük el, mert ha akarunk róla beszélni, akkor szívesen elmondom, hogy még az RTL is azt a részét hozta ki belőle, már mindenki megszólalt, aki arra járt, aki nem járt.
2: De a fókusz, kifejezetten a fókusz?
4: Igen.
2: És mit mondtak, hogy?
4: Hát ugye nyilatkozott a hölgy, akit állítólag bedrogoztak, de erre ugye nincs bizonyíték. Meg, na,
2: aha.
4: Tehát, hogy akarunk róla beszélni, beszéljünk.
3: Ez így egy belet, így összevágva.
4: Volt egy ilyen kedves kis mix belőle. Jézus, nem éreztem, Istenem, hogy te ott dolgozol, tudod?
2: Aha.
4: De tényleg.
3: Na, de amúgy hát is akkor adjál nekik interjút, érted? Ez van a legdurább, hogy ott vagy, és akkor így nem akarsz nyilván interjút adni, mert amúgy senki sem szeret interjúkat adni, és akkor megteszed a kedvükért, mert benned van a jó szándék, és akkor azt mondja, hogy na várjál csak ide.
4: Tudod, helyet. Mindenki azt mondja, hogy a vágóasztalon dől el, hogy mit mondtál.
3: Bizony. Jó, legközebb hozzák el magukkal a vágót is, akkor azt mondom, ott a hónok alatt, jó, hogy nézzünk egymás szemébe, ez a lényeg.
4: Ott akarok mindegy ülni végig.
2: Elengedem már, erre nem mondok, ja, nem mondok semmit igazából. Ma már talán helyre jövök az Oti buli után, írja valaki smiley-jellel.
4: Ugye kedves 40-es, 50-esek, akik nem nagyon járnak bulizni, tudod, mert egyébként magának az Oti bulinak az egyik legjobb hozadéka az volt, hogy szerintem megmozdul ilyenkor a 65 ezerből legalább 30 ezer ember, aki egyébként nem nagyon jár.
2: Aki nem megy el már bulizni.
4: Mert mi egyébként megyünk koncertre, megyünk haverokhoz, meg innen, de van egy csomó olyan ember, aki ilyenkor már nem, letette ezt az egészet, néha van egy születésnap, akkor oké, és már nem is emlékszel rá, hogy milyen az, amikor egy kicsit oda csapod magad. Igen ám, csak a utoljára, ha hozt 20 évesen csináltad meg, ott egész más érzés volt másnap. Itt még szerdán van olyan, hogy az ember rosszul van.
3: Te balukapitány, nem, Lajcsira ittad magad.
4: Lajcsira,
3: volt a balukapitányban Lajcsi.
2: Igen.
3: Az orrán után. Igen. Konkrétan Lajcsira ittad magad. Tehát úgy is elkezdte végig, mint Lajcsi.
4: Én jó voltam.
3: Csak Lajcs ugye mindig banános fagyi kehelyeket kért.
4: Én meg te pedig unikumot.
3: Unikumot és vodka szódát, igen.
4: A tévénéző gyerekeknek elmondjuk, hogy az ital rossz.
3: Rossz.
4: Jó?
3: Főleg a meleg, az a legrosszabb.
4: Az nagyon rossz.
2: Igen, az mindenképpen. Igen. Oké, gyerekek, jól van. Gyorsan egy-két SMS, maximális jó reggelt, hölgyek, urak, Ádám vagyok, utálok ma korán kelni. Így alakult, bosszankodtam is, mert aztán rejtem, hogy telibe tudlak hallgatni benneteket, legalább jól indul a napom, Sasu. Ne felejtsétek el a napfogyatkozást, ugye? Ma van, egyébként délután, illetve este jól látható majd. Na, itt vagyok végre, tegnapig azt hittem, hogy Szabin vagytok, óriási buli volt, soha nem gondoltam volna, hogy vala is bobóra fogok tombolni, kaptuk SMS-ben, nem írta alá az illető. Jó reggelt, én játszani jöttem hozzátok a call center-es munkával kapcsolatban, most hallgattam vissza az adást, 10 éve dolgoztam, 10 évvel ezelőtt én is hasonló. Munkakörben küldte nekünk egy SMS író, de nem írta alá.
4: Na és azért a számonkérés részletét, vagy a rovatunkat ne felejtsük el, na, mert tegnap ugye nekem pittyent ám a telefonom. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ember beállít dolgokat, akár egész hosszú időre is. Előre be tudsz ilyet állítani, tegnap pittyent itt adás közben, ugyanis pontosan 1 évvel ezelőtt történt az, hogy Ráskó Eszter azt mondta, hogy 1 év múlva szakszofonozik.
2: És az
3: augusztus 11. Meg is fogjuk tenni, Feri.
2: És az augusztus 11.
3: Először te fújod, aztán én fújom.
4: Ez augusztus 11, ez a tegnapi napon volt. Aha. Reggel itt nekem van egy beírásom, 1 évvel ezelőtt tettem.
2: Én ezt már akkor elengedtem, amikor ez a fogadalom megszületett.
3: Elmondanám nektek, hogy ez nem, és amúgy nem Marcellin nem múlt, tehát hogy elmondanám, hogy Marcellin, igen, nem rajta múlott, mert ő többször is megkeresett engem, hogy na mi van, csak akkor pont mindig hát ilyen akut turné időszakban voltam, és amikor 2 héttel ezelőtt eszembe jutott ez a dátum.
4: Gyorsan akkor, felhívtad, de azt mondtam, most már nem.
3: Akkor már úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezt most már így ki kell mozogni valahogy. Úgyhogy ez, hogy én nem azt mondom, hogy felejtsük ezt el, csak egy kis halasztást kérek. És akkor
4: írd be,
3: és azt mondom neked, hogy a disznóvágása meg lesz. Jó? Tessék.
4: Most mikor vágunk? Péntek vagy hétfő?
2: Hát, ugye, ha adjuk azt még, gyerekek. Most az gyerekek, augusztus van, nyár van, 30 fok van, még éljük egy kicsit, még nem menjünk a disznóvágásra, ne döntsük most el, hogy az most pénteken vágjuk, vagy hétfőn vágjuk.
4: Jó, csak éljünk
2: egy kicsit még.
3: Azt engedjük el. Nehogy aztán Siófokra meg legyen, csak mondom véletlenül.
2: Igen, nehogy aztán
3: Siófokon már.
2: Igen. Egyelőre, oké, a szakszofon rendben van, Siófokon jöhet, ha eljátszod, de még nem is akarom kiejteni ezt, hogy disznóvágás.
4: Jó,
2: nem is akarok róla beszélni, mert hogy olyan gyorsan itt lesz megint karácsony, meg disz, nem. Még éljük egy kicsit, a nyarat, meg az augusztus.
3: De nehéz szó, hogy disznóvágás így augusztusban.
2: Igen. Nem akarom még, ez még egy kicsit olyan nyár van, nekem még van egy hetem, majd ha visszajövök a forgatásból, még úgy van, bulikák vannak, még iszogatások, még fröccsök, még úgy horgászatok, még ne legyen az már, hogy akkor most pénteken, hogy legyen a téli szünet? Télen vágjuk, vagy pénteken, vagy hétfőn.
3: És mit fogtok mostanában ugye Balatonban, a boton kívül?
2: A Balatonban mindent fognak a gyerekek igazából. Hát én most semmit, mert én
4: csak
2: most...
4: Csak bejebb kell sétálni hozzá.
2: Kicsit bejebb kell menni. meg a csónakot vontatni kell egy időben.
3: Ezekkel jártak, nem? Ilyen hálókkal.
2: Van azért, a hajnalba kimennek, azért ott mindig van. Tehát Benni valamit mindig alkot, úgyhogy van. De én most nem fogok. Nem fogok semmit igazából.
3: És ma indul a forgatás?
2: Ma elindulunk moszfantidezni. Gyerekek.
4: De jó,
2: nem mondom, hogy perspektívát tudtam váltani még egyelőre, de...
3: Behűtött kolbászokkal várnak téged?
2: A karakterem még egyelőre valahol ott maradt a szigeten. Egyelőre nem tudom felvenni a másik karaktert. Megmondom, hogy színész. Mert amikor egy színész két nehéz szerepet játszik. Nem tudok egyikből átmenni a másikba. Egyelőre nagyon középen vagyok, nagyon Balázs vagyok még. De vagy igen, indulunk ma. Ma indulunk.
3: Jó.
4: És a nyomozó csapat ugyanaz.
2: Akarok is majd tőletek segítséget kérni.
3: Na, meglátjuk, hogy van-e.
2: Igen, mert fognak nektek a falra írni, segíteni holnap után. Aha. Ti meg azt juttassátok el hozzám, vagy hívjátok a bejelentővonat, és kapcsolódjatok be a buszba, és segítsetek nekem. Akarok, tényleg, be fogják írni, hogy szóljatok a Balázsnak, mert itt és itt volt. Azokat juttassátok el, azokat az üzüket. Ezt most értitek? Értitek, hogy ez most nagyon bonyolult. Hogy hívjatok fel azon a számon, a 06, nem tudom, majd mindjárt mondom.
3: Segítsetek.
2: Hát van egy élő rádió műsor, ti holnap után adásban vagytok. Hát itt vagytok.
4: Most egy Torgeres Sanyit én érted, nyomjak föl nálad?
2: Mindenkit, személyi füleim vagytok.
4: Hát hogy?
2: Itt ültök, és itt van 1 millió segítő. Hát érted? Kell itt hétfék bockodni, kapjuk el őket szombaton, menjünk haza, azt menjünk balatonozni. Érted? Hát most kell nekünk itt szórakozni ezzel? Hát kapjuk el őket, mondjátok, hol?
1: Mondd a számot, Balázs.
2: Ennyi, hát ez az.
1: Jó reggelt, mondd a számot.
2: Küldjétek el, azt vamzerkodjatok, azt vadásszuk le őket, azt menjünk haza.
3: Nem tudom, hogy érzek ezzel kapcsolatban, mert ugye...
2: Na nehogy már kiderülje, hogy őket segítitek.
3: Hát az is van, hogy tudod, hogy itt vannak ezek a szimpatikus bűnözők.
2: Igen? Ebből a bűnöző az talán igaz. Ebből a bűnözővel egyet tudok érteni.
3: Igen, meg itt van Balázs, ugye, aki ugye nem jön dolgozni emiatt, ugye két napig.
4: Érted, hát most ezek után még.
1: Szépen szelektálunk. Akit felnyomunk, valakit nem?
2: Jó, akkor a 24-ből csak 12-t.
4: Jó.
2: Nekem mindegy, csak a párjának a felét. Nekem az is elég, ha elmondjátok, hogy ott láttátok a Svábit, akkor már tudom, hogy ott lesz vele a Vésbini.
1: No!
4: Gabi!
3: Na, én ezt elmondom.
2: Én akkor kedvezményem mondom, hogy Gabi, gyere, ülj le, fölállok neked, legyen szabad hely, mert...
1: Na, kapsz a fejét.
2: Hosszú ez a nap, Gabi, gyere,
3: ülj le. Sebestyén Balázs, most kihívtad magad erre a sorsodra.
2: Nem, most, hogy tudom, hogy ez lesz, tudom, ez Gabi, mondom, nem gondolod, hogy nem fogsz kapni. Hát, vagy gyógyszertár a környékén fogunk keresni meneteket a Svábival. Hát, hol lennétek? STK és gyógyszertár.
4: Vagy kutyakalja, mert karcsikát is biztos viszik.
3: Az óriás, hogy karcsikára ráadták a kis narancsága jelmezt látni.
2: Hat napig kínozni ezt a kutyát, hogy cipeled magad mindenhol.
3: Karcsikának az nem kínzás, mert karcsik, a harci kutya.
1: Meg ő hozzá van ám ehhez szokva. Hát ő az András mindenhova viszi karcsikát.
4: Na jó, de nem menekül közbe, érted?
1: Menekül hát az azért, bemegy
4: a tévéstúdióba.
3: Mi lesz, hogy a karcsikának PTSD-je lesz ezt a műsort?
2: Stresszes. Igen. Ja, úgyhogy...
3: A szállás nehezebb lesz találni a kutyával, azt elmondanám, mert a vidéken azért az ilyeneket kikötözik az udvarra, csak mondom.
2: Igen.
1: Azért már, hogy kezdesz átlényegülni, mert látom a keki szín már ilyen
2: kicsit... Ja, ez kicsit ilyen teljesen
3: ez volt, mert azért már úgy... Nem is, hogy biztos, hogy tiszta, csak ez volt.
2: Teljesen véletlenbe öltöztem így igazából ma reggel. Jó van, gyerekek. Na, szóval, hogy azért én kicsit azért úgy ilyen bajtási segítséggel azért számítok rátok.
4: Itt hagysz bennünket, érted? Az még mi ez bajtáskodjuk.
2: Igaz. Ez igaz. Két napra itt vagy
3: legalább. Két napot még pluszba héten. Hát
2: mindenség itt neki, igen?
3: Nem tudom.
2: Kicsit dolgoznod kell? Egymás után egy-két napot jönnöd kell? Nem lesz az sok.
3: Én nem tudom, hogy ez jól esik nekem most különben.
2: Ne legyen egy szűnnap azért közben, érted? Hát azért... Három nap egymás után. Hát mi lesz? Hát péntekre már ki leszel?
1: Ki lesz égve?
3: Ezek a kolbászszagú leellőtű ilyen zsernyákok, hát én nem tudom.
2: Igen. Na mindegy, hogy ez van, gyerekek.
3: De mindenképp a hallgatókat kérjük meg, hogy segítsenek hát nekünk, és aztán már mi Ferivel elmondjuk, hogy mi kinek segítünk.
2: Hát ez a segítségkérés, ez most a mi kis drága szekértáborunknak szólt, hogy gyerekek, írjatok az itt lévőknek, majd valamelyik jó indulatú talán, aki itt segít, ha már ilyen kutyák vagytok.
3: Hát annál összenéztünk, és úgy látod, mi Team Jakubcsek vagyunk, ugye?
1: Hát abszolút.
3: Már csak azért is, ugye?
1: Abszolút.
3: Úgy akkor lássuk, hogy igen? Akkor?
1: Persze.
2: Semmit szerint, hogy órán belül őket kapjuk el először.
1: Ne,
2: Gabi elesik a cipőfűzőjébe, Svábinak is, de elmegy a kutyája. Jön a hetes busz, az ott valahol a keletinél elüti őket.
1: Van ott pár suta. Látok én ott abba sutákat. Arra gyukany, suta.
3: Várj, Szili, puhányok nyavaját?
1: Á, úgy van, ahogy mondod, igen. Vannak abban, néztem a párokat én is, hogy kik indulnak, hagyjuk.
3: Erre viszont fogadhatnánk, hogy kifogásra kiesni. Nem fogadunk erre?
2: Gyerek, én ebben nem tudok részt venni.
3: Van egy ilyen 100 000 forintos tartozásod, Feri, hogy elfogadhatunk.
4: Milyen 100 000? Én? Neked?
3: Mivel? Annyit gomboltatok le rólam azzal a múltkor, hogy Svindlivel.
4: Ez van. Oda kell figyelni.
3: Én most is jelzik a költségvetésemben.
4: Oda kell figyelni.
3: Elmondanám neked.
2: Az egy most nyomtál sikeres Zsoti bulit, nehogy már most vedet is meg akarod nyerni. Nyugalom, csigavért, dőj hátra. Igen, Zsoti ülnek a buszba 6 napig része, hogy lászarom, mi történik, adjatok egy cigit. Nem érdekel. Mi megtettük, amit meg kellett, igen. Na jól van, gyerekek, megyünk. Nyomd, hírezni, reklámozni, kávét inni, zenélni, jövünk. Mindjárt a hírek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véradásra várják a lakosságot Baranyában is a hosszú hétvége előtt. Csapadék ma sem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti 4 napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradóhelyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya vármegyei vállalkozói központ honlapján lehet tájékozódni. Növényi hulladék égett egy betonsilóban vasárnap a délutáni órákban Szigetváron. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűz másra nem terjedt át. Vasárnap az esti órákban is riasztást kaptak a tűzoltók, ekkor Somogyapáti külterületén gyulladt ki növényi hulladék. Itt is a szigetvári hivatásos tűzoltók avatkoztak be, akik egy vízsugárral eloltották a tüzet.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében a Bújvillány-Siklós összekötő úton. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell. A 6-os számú főúton Hírt térségében folytatják a csomópont építési munkát, a helyszínen közlekedőknek útszűkületen kell áthajtaniuk, és sebességkorlátozás is érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt is vagyunk, 3:47 lesz, pontosan 3 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. És igen, és hát játékra is lehet jelentkezni, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni. Hát ez jól elmondtam.
2: Igen, így általában nem akkor jelentkezünk.
1: Az élek is a rutin, így van. Jelentkezzetek.
2: Ha nem érzed, akkor ne jelentkezz.
1: Igen, ha akarsz játszani, akkor ne. Ha úgy érzed, hogy
3: ha nem hívnak, ne gyere.
1: Ennyi, ez van, gyerekek, ez van. Úgyhogy így állunk. Jó, egyébként mi a
2: helyzet? Ez mekkora volt az elnök úr?
1: Erről majd beszélünk, ez már tegnap be volt készítve, de ma megemlíthetjük ezt.
2: Azért... Jó, akkor majd később.
1: Nem tudom, hogy ki elöl kell a Trumpot egyébként. Egy...
2: Fenyegetést kaptak, hát viccesz, hogy az elnöki gépet, a Air Force One-t megsemmisítik, lelövik szét, szedik az egészet, és akkor betették a csávót egy ilyet. Na mindegy, majd akkor később vegyük ezt elő.
1: Beszélünk róla. Hogy vagy magyar lesz-e? Nem, 12-én ez abszolút nem indokol, gyerekek, az mindig hónap eleje vagy hónap vége. Ezt egyelőre nem csináljuk. Gyónni se kell, nincs, hogy vagy magyar, nincsen. Hát most ez a hét végig megy. A jövő hét az egy kicsit csonka, de ezen a héten végigmegyünk.
2: Így van. Így van. Hát már aki.
1: Már aki végigmegy.
2: Végigmegy, de mi végigmegyünk.
1: Fura, egész héten itt vagyunk, ez nem is, melyikért nem, de hogy egy hetet dolgozunk, vagy dolgoztok folyamatosan. Mi történik ezen a nyáron? Túl sok lesz ez így.
2: Nyári szünet van még.
1: Nyári szünet van, így van. Tehát ez most még így abszolút.
3: Mikor kapom meg a hónap dolgozója címet, hogy ez hónap elején van, vagy a végén? Ez hogy van?
1: Ennyi adásod a hónapban, a második? Mondjuk nekem meg a harmadik, nekem meg a negyedik. Tehát nagyon sokan nem vagyunk előrébb.
3: A pénteken összeszámoljuk ki, mit csinált a héten, jó?
1: Mondjuk ez most tényleg megrázó, ez a szerda-csüti péntek 3 nap egyben. Ez... Szerintem péntek, mint a kutya, úgy ki leszel.
3: Na most ki vagyok, a gondolattól is. Már a gondolat is megviselt.
1: Ez most tényleg durva, hogy szerda-csüti péntek. Egy hozzámban aztán, nehogy aztán sok legyen.
3: Hétfőn is itt kezdtem, ugye?
2: Négy a héten.
1: Ja, várjál, voltál hétfőn is tényleg. Voltál hétfőn is, így van.
2: Mindegy. Annácska, ha van valami kis ilyen serlegünk, vagy érem, az porold már le, hogy pénteken át tudjuk adni,
3: disznót,
2: jó?
3: Disznót a gyöngyök elé.
1: A hónap, az augusztus dolgozója. Igen. Na, mondja, Dana.
4: Egyébként visszatérve Mosszanti, de szerintem a menekülőket kellene támogatni.
1: No!
4: Szerintem jelentsetek, hogy hol látj. Hát figyelj.
1: Átbaszúr. Láttad azt a listát? Hát őket támogatod.
4: Hát itt a felületünk, őket
1: nem
4: kell.
1: Nem utáskodjatok.
4: Nehogy már.
1: Ha most te kivel vagy? Mit itt az előbb még velem volt? De kivel tisztáltál?
4: Megvilágosodtam, hogy itt van egy hatalmas...
1: Mi történt?
4: Nem, itt van egy hatalmas felület.
1: Igen?
4: Ez én vagyok. És nagyon-nagyon sok...
1: Igen,
4: nagyon...
1: Megjönnék ezt személyeskedni.
4: Igen?
1: Hagyjuk az esztem.
4: Kóboroltok országosan,

0: Lehet nekünk megírni, hogy hol láttak benneteket.
1: Minket?
0: Hát miért ne?
1: Hát...
2: Na.
0: És akkor bemondja Eszter meg a... Bemondja Eszter meg a...
2: Nem várod.
0: Hát ez most hogy hol láttak benneteket?
1: Hát ez most nagyon rosszul esik. Hát kivel vagy te? Hát mit itt éltél?
0: Hát
1: itt együtt sírunk, együtt nevegyünk. Egy család vagyunk. Hát láttad azt a listát? Hát esnek kellnek.
0: Hát láttad.
1: Hagyjad már.
0: Suták.
2: Most kiben nem bízol?
1: Hát
2: suták.
1: Jó, most a Gabival jóban vagy, akkor ígérem, hogy még 3 napig kínozzuk egy kicsit. Hat jó? Igazából, ha nem kapjuk el a Gabit, az csak a Schwabinak. Schwabit kínozzuk vele. Szerintem a Schwabin lesz a leghálásabb, hogy begyűjtjük őket. Itt vagyunk. Bírom tovább, kész. Végem van. Szóval, hogy jó, hát lehet ezt így is, Anna, lehet ezt így is, de...
0: Hát én mire használjuk ugye a felületeket, kérem szépen. Lehet erre, lehet arra.
1: Nem várt helyről jön a támadás. Nem várt helyről jön a szúrás igazából.
0: Nem lesz itt a főnök?
1: Igen. Hát ezért segítsetek, hogy gyorsan. Ha elkapjuk előbb őket már, akkor itt tudok lenni pénteken. Csak mondom.
0: Az Eszter felé egy nagyon jó ajánlat.
1: Csak jelzem.
2: Mekkora lenni, 2 nap alatt vége az egész műsor.
1: Szerda, Csüti, begyűjtjük őket pénteken, itt ülök reggel. Akkor egy kávés azt mondom,
3: hogy... Ne üljél itt pénteken, szerintem.
1: Legyél itt.
3: Nem, menjél csak vidékre. Oda menj, ott szeretnek téged.
0: Hurikázzál csak a 40 fokban.
3: Oda menj, így van.
1: Igen, egyébként tényleg. 8 órát a 36 fokos buszban a legkirályabb dolog, igen.
3: Ízadjon a kóbász.
1: Igen, igen. Híre valaki igazából, Kaminski Fanny nem dolgozott annyit, mint Eszter. Csak nem annyi.
2: Pénzügyileg más mondani, volt, de...
3: Ha ez a referencia, akkor viszont beszélünk el a könyvelőmben, mert nagyon pénzek várhatóak.
1: Pénzügyileg más volt a konstrukció. Azt most olvastam, havi 86. 86M. 44 hónap, 6 milliárd.
3: Ez semmiért?
2: Jó, gyere, 0-24-ben készen lét. Nem aludt ő, ez a lány, ez évekig nem aludt.
0: Hát ezt én is elmondhatom, és is 84 millió.
3: Így is van. Így is van. Most az a havi 85 millió forint, tehát ez mit kárpótol rajta?
1: Igen, igen, de havi 86, az 2,2 MRD. Azt hiszem, hogy 44 hónap alatt, vagy nem is tudom.
2: Abban azért lehet venni melatonit. 4 milliárd valamennyi volt a vége.
1: 4 milliárd volt a vége?
2: Azt hiszem, úgy, én úgy olvastam, 4,4 vagy valami Naha. Ilyesmi.
0: Több mint 20 azért millió az... per hét.
3: De egy garzonlakást tudott venni azért magának?
2: Egy kicsit.
3: Egy kis valami.
1: Ez kemény gyerekek.
3: Ezt láttatok a múltkor a kovászos uborkát?
1: Kovászos uborka? Az mi volt a kovászos uborka?
3: Hát ugye, hogy bizonyos embereknek van egy hatalmas sziklába vájt villájuk, amit ugye szintén egy rendezvényszervező cégen szereztek, ugye? Ezt volt ez az interjú.
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: És valaki lefotóztam, hogy van ez a nagy villat, olyan nagyon modern, nagyon ilyen. Jaj. És akkor ki volt rakva a kerítés. Egy ilyen kovászos uborka, tudod, rajta a tányérra, mert ugye kovászolták. És tehát, hogy akármennyi pénzed van a végén, úgyis csak egy jó kovászos uborkára fogsz várni. Ugye,
1: az valaki kovászos uborkát csinált.
3: Ő.
1: Tényleg?
3: Ha igen, a Balázsnak volt az ilyen.
1: Zseniális.
3: Ki volt rakva, és írták a kommentet, hogy kedves Balázs úr, nem gond, hogy elloptad összes pénzünket. Itt annyi, hogy a sose lehet kirakni a direkt napra a kovászos uborkát, mert szottyos lesz.
1: De az nem fejezett építkezés. Ott valaki kovászos uborkát csinál?
3: Ott lakik valaki. Ez nem, az be van fejezve.
1: Ja, hogy ezt befejezték?
2: Ne, a Balázsinak az izét mondod itt a budai világ.
1: Nem, akkor nem a betonból kivált gyönyörű, az Tihanyban van.
2: Saját ubi azért, az ott csak azért más.
1: Buborékul a kis kovi-ubiba, a kis szép
3: gyakszíves. Vagy ezt még a maláj, nem tudom, intézője csinálta, de hogy ki volt akkor, nem láttátok? Ez nem,
1: nem ez nekem teljesen elkerülte. Még most azért az utóbbi időben viszonylag keveset interneteztem, de nem láttam, ez nem jött el a kovászos uborka ügy. Nem jutott el, de ezt szeretem, hogy hát figyelj, hát...
0: Szezonja van.
1: Hát mikor csinálj, télen csinálj azt az uborkát? Hát azért... Ára vég azért elég.
3: Valaki küldje már el. Itt van, de most megtaláltam, csak nem tudom, hogy jó, hogy átküldöm. Igen.
1: Na gyerekek, jól van.
3: Itt a villa?
2: És fönn van a kerítés, édes Istenem.
3: Igen, és rá, igen, a kis türkisztányira le van, mi az így takarva teteje, hogy beköpjék. Na mindegy.
2: Július, van valami jó recept hozzá, vagy, vagy te is úgy csinálod, hogy a többiek.
1: Kemény gyerekek. Na itt van a játékosunk. Jó reggel, szia!
4: Jó reggel, sziasztok! Flóra vagyok.
1: Flóra, mi helyzet, Flóra?
4: Minden oké, nemrég kezdtem. Lehet hallatszódik, de igyekszem energiát pumpálni magamban.
2: Igen, az kell.
1: Azt halljuk. Kicsit átfér, igen.
3: Ugye, úgy érzem, hogy azért jöttél, hogy kipumpált belőlük a mi energiákat.
1: Igen, úgy érzem, hogy igen.
3: Ez egy szivattyúzásnak tűnik nekem inkább, mint pumpálásnak.
1: Kicsit olyan fáradtnak tűnsz, vagy mi a helyzet?
4: Jó, én igyekszem egyébként felpörni, meg amúgy tök jó nap lesz, jó hosszú, de jó lesz. Megyek önkénteskedni a szigetre, úgyhogy király.
1: Na, mi ez, most miből áll?
3: Hencegni jöttél, vagy panaszkodni, ezt döntsük el.
4: És is.
1: Miből áll egy ilyen önkénteskedés, mit kell csinálni?
4: Hát a cégnek van egy alapítványa, és van ott egy udvar, ami ilyen fogyatékossággal élőknek van felépítve, hogy érzékenyítő programokat fogunk ott tartani, és igazából ilyen hozteszkedés ugye ebből áll. Múlt héten díszítettük fel az udvart, és most pedig ugye rendesen így a Sziget napon várjuk a látogatókat.
3: Hát két nap ezelőtt...
4: helye volt, csak mondtam.
3: Két nap azért, még Balázs volt ott érzékenyíteni.
4: Én most az a durva, hogy amikor voltam ott csütörtökön, el is ásadtam volna egy-két dolgot, de nem ástam el semmit, mert mentek a kollégáim a DJ Otira, úgyhogy nem volt ott muníció. Nem ástam el nekik üvegpiákat, sajnos, úgyhogy. De hát hallottam, hogy így is termeltettek, úgyhogy... Nem kellett oda semmi.
3: Hát ez csak Balázs volt, tehát a fogyasztás 70%
1: fogyat, igen,
3: volt.
1: A maradék
3: 60 000 ember az csak ott lődörgött.
1: Igen.
4: Hát én valami unikumról hallottam pár napja, hogy ez nagyon
3: megválaszok. Feri volt.
1: Feri volt.
2: A persze, így jártam egy teljes egy literes gömbbel egész este.
3: Én előbb, az a 3 méter tudtam menni az az egy gömbbel.
2: Igen,
3: és
2: elfogyott.
3: És utána pedig csak téged láttam a kóvályogja.
1: De még a Cornélis kezetekben nyomott egy üveggel, mert azt mondta, hogy hozott egy piát nektek, de mondtátok, hogy ti nem így iszátok, hanem egy egész üveggel kértek.
2: Bocsánat, az Cornél bármire is emlékszik az estében?
1: Az elején meg volt, azt mondta, hogy kértek egy unikumot? Igen, azt mondta, hogy jó, de nem így iszunk, hanem egy üveg, és akkor jó, akkor legyen egy üveg, és kaptatok egy üveget. Azt, nem tudom, hogy ez az üveg, de hogy kaptatok tőle is egy üveget, mert hogy mondtad, hogy nem pohárba iszunk, hanem üveggel.
3: Cornél kavallérre itt a magát.
1: Kaptatok egy üveget.
3: Azt sem, mert Mustang Cabriót mondtam neki, mert azt is megvette volna.
1: Ja, így van. Ja. Kivel játszanál, Flóra, kit választottál?
4: Eszterrel.
1: Így is van.
3: Titának harca, úgy hallom, hogy...
1: Így is van, játszatok. Mehetünk, felkészültetek?
4: Hát, én nem, de...
3: Nem szabad felkészülten érkezni.
2: Kicsit hív, Flóra, egy picit higgyél magadba, kérlek.
1: Csak egy keresek.
4: Jó, 5 másodpercet adok. Oké.
1: Jól van, 3-2-1, tessék.
3: Flóra,
4: hello.
3: Tudtál róla, hogy én is dolgoztam a Szigeten?
4: Tényleg?
2: Szerintem meg vagyunk, Flóra.
1: Igen, azt mondtad, hogy Flóra.
2: Igen.
1: Tudtad, hogy igen? Mondtad, hogy Flóra, igen.
4: Várjatok, ez nem kezdődik előre.
1: Dehogy nem, várjátok, hogy tessünk.
3: Újra kell játszanunk az egészet. Szóval, tudtál róla, Flóra, hogy én is dolgoztam a Szigeten? Hosszú éveken keresztül?
4: Tényleg? És mit csináltál?
3: Én voltam a találtárgyak osztálya.
4: És mi volt a legdurvább tárgy, amit hoztak, vagy találtatok?
3: A legdurvább kenu, járókeret, és talán a volt, miben tolják a tolókocsi? Tolókocsi.
4: Kerekesszék.
3: Végtelen mennyiségű iratok.
4: És volt, amit elraktál?
3: Hát a kerekesszéket. Ezt természetesen mai napig ott van a kocsim hátsó részén. És milyen fogsz
4: ott... Azzal szoktál irodába járni?
3: Mindenhova.
4: Irodába.
3: Mindenhova. Flór, azt mondd meg nekem, hogy pontosan mi a te dolgod ebben az udvarban?
4: Hosteszkedni fogok. Elirányítom az embereket, útba igazítom, tájékoztatást adok, hogy mi folyik itt, ott, amott.
3: Itt, ott, amott.
1: Na, ez is
2: megadja. Másodikra megadja.
4: Fogadják.
1: Persze. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelme, van plusz nyereményed is.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: Na, hát ennyi. Köszönjük a
4: játékot. Nagyon köszi, hogy elfogadtátok, és egy utolsó mondatom lehet Eszterhez. Igazából erről akartam már beszélni. Én sem úgy most mondom, hogy nem. Azt akartam mondani, hogy meg szeretem már köszönni, hogy én korábban írtam neked Instagramon egy kérdést, a segítséget a előadással kapcsolatban, és hogy nagyon-nagyon jó fej voltál, hogy tök jó fej válaszoltál, és tök hamar, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
3: Jó, ezt nem lett volna szóval, mert csomóan bennek nem válaszoltam jó fejül, és... Most akkor most egy kis deficit keletkezett így azok között, akik
4: nem
3: válaszoltak.
4: Nagyon hálás vagyok, az nagyon sokat segített, úgyhogy köszönöm.
3: Megírtam neked, hogy mikor kell nevetni, majd? Volt egy tárkód.
4: Igen.
3: Jó. Szóval nagyon szívesen, akármiben is segítettem.
4: Tartom magam a tervhez.
3: Jó. Okay. Tartsd magad a tervhez, és
4: köszönöm.
3: Jó szórakozást neked.
1: Ciao.
4: Köszi. Sziasztok. Szia.
2: Hello.
3: Na mi van?
1: Csak kifújtam a levegőt. Fújtam egyet.
3: Azt hiszem, hogy kicsit a dohányzás megviseltége, igen.
1: Egy szál cigim volt. Egy szál.
3: Már vastüdő.
1: Régen egyik a másik után. Egy nyomorúságos
3: szál.
1: De
3: volt egy nagy dohányos időszak?
1: Amikor ittam, akkor nagyon sokat dohányoztam mindig.
2: Mm. De már szerencsére nem is iszik.
1: De nekem is segített ez a szívóka, mert ugye mindenki IQOS, meg ízesített. Abban nem szívsz bele, mert nem akarod utána, mert talán attól ő is undorodik. Cikije már valakinek alig van, és ettől valahogy én így a piálás közben cikiről álltam.
3: És akkor helyette mit csinálsz most?
1: Most... Mit hiszem? Semmit. Nagyon szolidba voltam.
3: Különben, hogy volt ez a DJ ott is drogos dolog, hogy mi, hogyha ez így átkúszik, így a Most Wanted-os dolog.
1: Köszönöm.
2: Rúgjál még egyet. Ez az.
3: Bedrogozták Bárdosi feleségét.
1: Hogy követ ez az ügy most mindenhova, tudod?
3: Mi, hogyha nem, az ügy nem követem, mivel te vagy az ügy.
1: Igen. Na, gyerekek, nincsen nagy ügy, hál' Isten azért.
3: Halljuk
1: a híreket. Jól van, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azért küldjétek, hogy mi a helyzet, és így vagyunk jelen pillanatban. Jól tudjuk mondani, aztán belevágunk, itt vagyunk mindjárt. 7 óra van, jövünk a hírek után.
6: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepet, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél!
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
14: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
15: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
16: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
17: Autóüveg Pilkington.
18: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72 411 202. Pécs, Melinda utca 2/2.
19: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andrew, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételesi jegyed még ma. Winevibe.hu.
20: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel.
20: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
23: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jogaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: megy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A harkányi lakosok idén is tiszteletjeggyel látogathatják a fürdőfesztivált. Egy hidegfront érinti ma térségünket. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A négy napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni, a fürdő platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci Rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya vármegyei vállalkozói központ honlapján lehet tájékozódni. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1 B-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében a Bújvillány-Siklós összekötő úton. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál. Az autósoknak kerülniük kell. A 6-os számú főúton Hírt térségében folytatják a csomópont építési munkát. A helyszínen közlekedőknek útszűkületen kell áthajtaniuk, és sebességkorlátozás is érvényes. Ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul, és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, 7 óra után 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Jön a hidegfront. Állítólag enyhül a forróság egy kicsit a mai napon.
2: Már itt van, ugye a tegnapi 36-38 helyett, ma ilyen 28-30 lesz, és aztán a hétvégére szépen visszakúszik. Megint egynapos. Ez csak ahogy elindultok, ne rohadjatok be a buszba az első napon.
1: Az íze véget. Csak
2: Jocsi, ahogy izzad. Oh.
1: Igen, azt gondolod, de meg ott letekeri az ablakot, mi ott üldögélünk, aztán a buszba hátul, aztán ott vadászunk ezeket a kis félnótásokat.
2: Menekülnek, futnak.
1: Menekülnek, futnak, igen. Most az van, hogy egy ilyen nyilvános rendezvényen indulnak el, te megőrülsz, leteszed a hajad. 10 óra keleti pályaudvar, és ott elengedjük őket szélnek. Tehát ott teljesen nyilvános a sztori.
2: Ti még a keleti büfébe ültök egy
1: órát. Mi még egy órát várunk, 10 órakor bárki oda jött megnézni az elengedést. Ahogy elindulnak, elkezdenek rohanni. Ez lesz egy sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános elengedés. Teljesen beteg a helyzet, és ott fognak elindulni a sárga narancs ruhában.
2: És kicsit szereztetek egy rabszállítót.
1: Minden van, persze. Hát persze. Hát az jönnek, és 10 órakor veszik a nyakukba majd a kialakított stratégiájukkal van nekik, nem tudom a város, de nyilvános az esemény. Tehát oda csomót fogjuk jönni, és megnézik, hogy ott bóckodunk, hogy elindulnak 10 órakor a keleti pályaudvaromja. Úgyhogy oda kell majd nekem elrohanni. Ausztriában is hűvi van, írja valaki, hó még egyelőre nem lesz, de jócskán lehűlt az idő. Na most mitől hidegfront az, hogy egyébként 32 lesz ma is?
2: Tehát, hát
1: hogy
2: az eddigi 40-ekhez képest, szerintem ahhoz képest igen.
1: Ja nem, 29, holnap is, és aztán hétvégére jön vissza a jó idő. És nézem a jövő hetet, meg vagyunk, jó. Jó lesz, gyerekek, nem lesz eső, nem lesz szél.
2: Már 19-20.
1: Most már mutatja a naptár, ránéztem, és sütni fog a nap, úgyhogy jó idő lesz. Azért ott még jó lenne, ha nem egy ilyen szakadó eső, hidegfront, nyárzáró hidegfront. Lassan fordulunk erre. Augusztus 20, 4 napos ünnep, nyárzáró hidegfront, ezek megérkeznek.
2: Utána bezár a Balaton is.
1: Zár a Balaton, kiürülünk, iskola kezdődik. Oh, ne is beszélj még erről, jaj, nem akarom.
3: De az augusztus 20, akkor úgy jól hallottam, hogy akkor egy ilyen szintre DJ rendezvény lesz, nem?
1: Hát augusztus 20.
3: Is, nem? Nem, hát itt Pesten is, hogy úgy láttam ott a internetekből, hogy itt nem tűzijáték lesz, hanem valami mulatság. Népünnepé.
1: Népünnepé, visszafogott tűzijátékkal. A budapesti
2: demo. Semmi tűzijáték nincs?
1: Valami lesz.
2: Valami csak lesz.
1: Meg ugye ennek egy részét előre kifizették, nem tudják lefújni, de visszavesznek belőle, és mindenféle mulatságok lesznek itt aztán Budapesten. De nem lesz akkora.
3: Konkurens DJ üti fel fejét.
1: Tessék?
3: Konkurens DJ-t már
1: Hát nézzünk a körmére azért, hogy aztán túlnője magát.
3: Elmondanám, hogy amúgy már szerveződnek alternatív rendezvények is, mert például tényleg a nyestes csoportban feljött, hogy
1: igen,
3: hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen közönség találkozót, hogy csajok, pia, nyestek, ami kell, és hasonló ilyen DJ-oti vonulatról van szó. Szóval elég sokan vannak a csoportban, úgyhogy kérnék helyetben, aggódnék.
1: Kezdődik valami kis ellenszerveződés.
2: 100 000 résztvevőből mennyi lesz a nyest?
3: Hát ugye minden részre jut egy nyest.
2: Egy nyest, tehát 50-50.
3: Tehát, ez a beugró. Tehát, hogy akinek nincs nyest
2: nyestje... nélkül nem tudsz jönni.
3: Így van. Ez egy pesti nyest lesz.
1: Valaki már kérdezi, hogy mit főztök karácsonykor? Egyébként lassan, gyerekek, most ezt jegyezzétek föl, hogy ez pikpak itt lesz. Tehát ez olyan gyorsan lesz itt, hogy arra ráfordul, és felfogni se tudjuk, hogy most volt jár, nézd meg. Már egy izé Black Friday.
3: Én már húsvétot szervezem, mondom nektek, srácok, tehát.
1: Már húsvét szerveződés van?
3: Így van.
1: Tényleg? Na jól van. Oké, Ausztria 18,5 fok, oda is megérkezett a hideg, de most nekünk nem hideg kell egyébként, nekünk egy pici eső kellene, nem?
2: Az viszont nem lesz.
1: Az nem lesz az nagyon, mert jó, hogy lehűl az idő, de azzal azért olyan nagyon nem vagyunk beljebb.
3: Az erdők nagyon keményen néznek
1: ki. Nagyon. A fahullás vagy a levélhullás az nem csak az ősz miatt van, az a szárazság miatt is, hogy ilyenkor még nem dobnak le levelet.
2: Igen, egy csomó helyen októberi már a szín.
1: Igen.
2: Bebarnult, ledobta a levelét, nálunk is van egy csomó ilyen fa, és így nézett, hogy hello, nem korai? Hát sajnos nem.
1: Igen, ez a szárazság miatt van, tehát ez nem az őszi levélhullás, igen. Tarlós idejében ilyen gyorsan nem telt az idő. Igen, ez egyébként így van. Na, azt mondja, hogy a VB már a kanyarba sincs, és megjelenik itt a zenéje. Ez a Shakira, ez VB zene volt? Ez a Burna Boy, ez VB zene volt? Nem tudom, ez egy gyengébb Shakira, ez nem annyira erős dal. volt neki az a vaka-vaka, meg a nem tudom.
2: De ez ő ilyen official dalszerző lett, vagy...
1: Mindig ő kapcsolódik a foci VB-hez?
2: Ez most volt.
1: Most volt, igen. Az is, gyerekek, mikor foci VB döntőt néztünk, az nekem olyan, mintha most 2 hónapja lett volna, és 3 hete volt a döntő.
3: Jó, most akkor engedjük el a demenciádat.
1: Igen?
3: Egy kicsit egy pillanatra, és értem...
1: Nektek nem telik lassan?
3: Nem.
1: Gyorsan telik.
2: Gyorsan, mindenki.
3: Normálisan
1: nem tudom,
3: telik.
1: Most mi van. Normálisan
3: átlagosan
1: telik.
3: Átlagosan telik. És beszéljünk arról az otthoni challenge-ról, amit én elindítottam 3 nap ezelőtt a lányommal, mivel a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártna, ha elmenni, de hogy... Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahol beengednek gyereket a városban. Az összesre.
2: És mennyire tartotok?
3: Kettő voltunk, ma jön a harmadik.
2: És mennyi van összesen?
3: Hát kb. 7-8. 8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőből kitiltották őket. Szaktanári!
1: Na de várjál, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
3: De van kint medencéje, hát az, ami nem termál. Akkor hát mi az?
1: Nálam is van medence, de...
2: Mégsem engedi be a gyerekedet.
3: De ott van kint van a vízes medence, ami nem termál.
1: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek! Tehát ha a körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
2: Nem szól.
1: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apukája egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchup. A medencébe. Mi történik most a strandokon?
3: Hát vannak ilyen kanibálos strandok, amire te beszélsz, ez is van, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést.
1: Na igen.
3: Tehát, hogy azt vár, tehát az első börténetre vágyok. Ugye, hát ami nagyon tetszett nekem, hogy tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
1: És Csillaghegyi? Milyen híres?
2: Az menő.
1: Híres.
3: Nagyon menő.
1: Csillaghegyi, ezek jó strandok voltak régen.
3: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott lehet egy 7 éves formas srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így behosott
1: hát, képet fejezzi. Ezt a képet festettem, mert csak apukám
3: van. Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre, a kukorica hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencébe, hogy egyet, nagyon durák ezek az ilyen roppanós hidegvizes medencék.
1: És jó, tehát tiszták ezek a strandok, és én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
2: van
1: mi jön a hátából.
2: Van az a mennyiségű klórhaver, ami mindent eltakar.
3: Mind benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a Csillaghegy nekem nagyon tetszett, azt, hogy nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzájuk szokva azt, hogy leér a lábam.
2: És
1: kicsit megmerülted? Megmerülted a medencét?
3: Egy volt a rá.
1: Többiek meg berohadtak. Hullám, hullám! Végre a hullámszolgáltatás, nem tudom, az Eszterbe esett a vízbe. Kérem, jöjjön ki, hozzak ki a gyereket.
3: Ez csak egy hulla. De hogy igen,
1: és így kidobod magad a strandra?
3: Én
1: egyébként
3: strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tóstrandokra is fogok. El fogok menni, megnézni a lupatavat.
2: Ne fenyeges.
3: Megvan még a lupat?
1: Megvan a lupat, és egy nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta. Jófajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérre kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lát. Ne Dennis szemmenjé, nem engedi be.
3: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
2: Strandkaják ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröcsi kolbász.
3: Figyelj, voltam, kenyér, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
1: Megőrülsz, menza van a strandon.
3: Igen, voltunk a Aqua World-ben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
2: Rendes kajákkal.
3: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok van. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol elmentek kicsit ilyen gasztróba, de azért a hek meg az
2: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
3: Mernek. Van volt már? Szürke volt. Is.
1: Tényleg a korlát, minden kék volt, igen.
2: És az, amit csak
1: 2 hotdog, 1 hasáb, 1 kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől 2-ig. Nekem ez az utolsó strandél, mindig a ütőtáskát szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
3: Erre nagyon rátapintottál el a csúzda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúzdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
1: De azért megcsúsztad.
3: Nem tudtam megcsúszni, mert
1: fölmásztál
3: rá. Igen.
1: és a lányod meg hátul, hogy csúszszál már.
3: Azt kellett volna, hogy lenne egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
1: Igen, igen. Ennyi, igen. Ja, a római fürdőm volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol
3: oda
1: mindig Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig írták, hogy mennyi idő alatt csúsztál le, és volt napi rekord, és ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit, kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, hogy 2:03 alatt jöttél le, és ha 2:02 csúsztál,
2: akkor
3: elküldtek egy jégkrémet.
1: Persze, hát ez volt, ez volt,
3: volt
1: a, ez
3: jutalom.
1: Volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1:98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van még
3: van hullám. Van hullám. Igen, igen, igen, és az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, ez is így az arcodnak bezsődik egy hát, egy férfi test, akkor kimentesz három gyereket, akit nem te szültél. Tudod így,
1: ez csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a közstrandok azért, ezek azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod, hát azért...
3: Na most mire gondolsz?
1: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
3: Főleg, még soha értem, nem volt személyen fertőzésem.
2: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
1: Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
3: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, rátiszem, hogy kritikus területek. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha, úgyhogy ilyen
1: jó, van-e törölköző széf, van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember.
3: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
1: Igen, van-e árnyékban
3: hűsülő. Én vagyok a törölköző széf és a hűtőtáskás.
1: És a menü még mindig a hotdog, a burgonya, a hamburger és a kukorica. Tehát ez van körülbelül?
3: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Tudod, Kocsi!
2: No!
3: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
1: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobt az égszíjat, Karcsi ledobt az égszíjat, igen.
3: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborod, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
2: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
3: Apuka az egészet
2: apuka
3: nem
2: egész akarta. Máshol lenne.
3: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
2: Ezért megyek, játszom vele így.
3: Ez még mindig jó.
1: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagat vagy nem csúszhat le a csúszdákon, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
3: Ne.
1: Van ilyen? Láttatok el? Nem lehet ilyen.
3: Hát, de akkor csak oda, hogy az arrébb lököd. Menj arrébb!
1: Takarodj!
2: Hát, mi az, hogy csak lehetősége a csúszdának, gyerekek?
1: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki cizen lecsúsznak, és ő mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre, úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
3: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegelik, gondolom.
1: És lemérlegeled a felnőttet?
2: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most arra megyek, azt
1: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
3: Én az úzó
1: minden kört én nyernék.
3: Az úzó hatában megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
1: Mit bír ez az építmény?
3: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Összevezetesen ragasztva?
1: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
3: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
1: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
3: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
1: Szeretik?
3: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
2: Oda lehet gyereket vinni?
1: Oda bevihezzél, persze, az kifejezett gyereket.
2: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
1: Az fürdő, az várjál, az más.
2: Nyugodtan lehet pihenni.
3: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget, szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
1: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
3: Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az órából, majd csak egy egyszerű mozdulat, hogy lelázz, ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
2: Jó, a pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
1: Törölköző szép, ez a neve. Azt mi is így hívtok, törölköző szép.
3: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
1: Abban még a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégaksival
2: a hol alatt. Jó, mi a férfi fürdőruha divat most? Vannak-e fecskések?
3: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri.
1: Köszönöm, hogy megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
3: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont így a medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni az a fickó ebbe a fecskébe. Tehát egy szőrt. Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskében annyi sok bunda volt. Hogy őszinte csodálatot éreztem, hogy ez egyetlen...
1: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
3: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésűje, amivel...
2: Igen, amivel beigazítja.
3: Igen, de az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod? Tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol leadott, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
1: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Érted, a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
2: Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
3: Személyes kedvencem a lazán, tehát így a megnyúlt fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, és így lazán megigazítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenkinek megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
1: Úgyhogy még 4 liter víz van a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel, és egy 4 liter vizet.
3: Igen, ezt abszolút.
1: Pistike hatalmas takoncsikkal az órán elúszik melletted.
3: Igen.
1: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrá, hogy ezt nem hiszed el.
3: Igen, és akkor abban a pillanatban feljön a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökőkút vagyok, te meg nem vagy szökőkút vagyok. És van olyan medencem, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Mint a Harry Potterbe. Bizony.
1: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami durva fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyja, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba
3: a vízbe. Őszintén nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt.
2: Anyám
3: mesélte nekem, hogy gyerekkorában ezeket gyűjtötték.
1: Micsoda?
2: Mondjuk izgalmas gyerekkora volt anyádnak, hogy a
3: medencében.
1: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már átjavultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bennültél a meleg víz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor sokan mutatok valamit, hogy nyúj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad a kezed, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
3: a
1: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja? A meleg leszedi rólad a bőrt?
3: Nem,
1: úgy van. Kinyílik a hajad a melegben?
3: Nem, csak azt nem cserélik. A termálvíz nagyon mélyen, és akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt. És akkor... van benne emberi maradványok? Van, és akkor mi van?
1: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát. Tehát akkor menj el egy Csepeli strandra.
3: De akkor voltam már a Csepeli strandon.
2: És?
3: Gatya, nem.
1: Én jártam.
3: Figyelj,
2: Cseper,
1: mert egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli strandra, hát azért Mordor, basszus, azért ott bemész a vízbe, hogy még te is pöttyösen jössz ki, pedig aztán nem vagy érzékeny.
3: Azt mondom, talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű, de tényleg ránézze a képeket, gyönyörű, és a közönsége viszont egy kicsit másfajta, amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást.
1: Nem túlzok. Felfoghatatlan.
3: Pesterzsébet jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsentek és elvitték. És mondta a lányonak, így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár.
2: Azonnal.
3: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De... És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
1: Mondom,
3: a vízben.
1: Csodát látsz. Tényleg csodát látsz.
3: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az ember, akik ott, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
1: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete 100 hátját leúszó 70-es bácsi, nincs meg, imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
2: Ő a napi mozgás csinálja.
1: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
2: Na egyébként ő a fecskés.
1: Ugranak a gerincére.
2: Ő a fecskés.
1: Ő a fecskés, persze. Ő megúszta. Nagyon jó.
3: A másik, azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, benn úsztunk a gyerekkel, nem tudtam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
2: Hát ki jönni nem akart, ugye?
3: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
1: 8 méterre Pistike tőled pisíltetik a fánál, lehúzott fürdőnadrággal, mindenki...
2: Nem tudsz elmenni a budiig.
1: Igen, úgy csinál az anyukáim, mint a senki nem venné, hogy Pistikép 4 méterre bogrodzottul éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
3: Nem hiszem, ki jön bárki a vízből pisíjen.
1: Egyébként ez jó. Minden a WC? Úgy ott a medence.
3: Ugye, tehát, hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
1: Igen. Tehát... Szalasz írja, kedvem támadom ezt azt inni. Igen, ez menő, ez le a kalapa, ezeket így bevállalod.
3: Ugye, ezeket én őszintén strandok. Megmondom neked, hogy mindig élvezhető, és amúgy tök jó.
1: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
3: Szerintem fülőrvában nem lehet megismerni engem.
2: Érzed?
1: Hára gondolsz, hogy mire igen. Fürdőruhában el tudsz vegyülni, szerinted? Tehát ez úgy van, hogy...
3: A speciális testalkatomnak hála. Bármikor átkezom magam.
2: A többenet nem engedi, hogy odajöjjenek.
3: Így van. Egyrészt másrészt pedig az van, hogy szerintem akkor mindenki annyira el van foglalva azzal, hogy nézze a fecskés embereket, hogy senki nem látja azt, hogy én ott vagyok. Nem tudom,
1: igen, mindenki a saját világát menedzsel egy kicsit a strandon. Igen, egyébként valahogy abba vagy ott, igen.
3: De ahol eddig voltam, azok mind nagyon jók voltak. Szóval lehet, hogy érted, van ilyen is, de én ezt nem veszem észre. Át kell adni magad a főtt kukoricás fiúknak, és kész.
1: Na jó van, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, ha van közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
16: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
19: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
13: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
20: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskola szert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
21: Annyi után előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
19: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
13: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécsett a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtől autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
22: Felfrissülnél? Reboot? Koncentrálnál? Zoom? Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
19: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
23: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
24: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
25: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
26: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
25: Ahol!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Reklámot hallottál.
3: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Növényvédelmi munkákat végeznek a héten a Mohács-Villány vasútvonalon. Folytatódik ma is a meleg napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Már zajlik a felsőoktatási pót felvételire beadott jelentkezések feldolgozása. Az oktatási hivatal azt írta, a jelentkezők folyamatosan figyeljék e-mailjeiket, ugyanis az esetleges hiánypótlási és egyéb értesítéseket oda küldik majd. Az alkalmassági vagy gyakorlati vizsgák időpontjáról nem érkezik külön értesítés. Azokat az egyetemek, főiskolák a meghirdetésekben közölték. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV Baranyai Igazgatóságának vidéki ügyfélszolgálatainál. A hatóság tájékoztatása szerint a Komlói, Mohácsi, Siklósi és Szigetvári egység hétfőn és szerdán délelőtt és délután, csütörtökön és pénteken csak délelőtt fogadja majd az ügyfeleket. Szeptembertől a Bújji és Sellyei ügyfélszolgálat is működik majd. Ezen a két helyen keddenként reggel 8 és dél között fogadják az adózókat. A Pécsváradi, Sásdi és Szentlőrinci ügyfélszolgálaton szünetel az adózók fogadása.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
4: A Magyar Közút tájékoztatása szerint burkolatfelújítási munkákat végeznek az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében, az M60-ason pedig Pécs közelében. Mindkét helyszínen a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán. A munkaterületnél útszűkületre kell számítani. A Bissei bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötő úton pedig útépítés miatt lassítani kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk ám.
2: Megjöttünk. Na mi van?
3: Jaj.
2: Mi van az olasz embereinkkel? Mi van a tegnapi csapatunkkal? Fogadásokat kötöttünk, hogy hol lesznek.
3: Én szerintem itthon vannak már. Szerinted mi volt, hogy nem tudják, hol vannak, és Juli mondta azt, hogy már várnak a repülőre.
2: Ugye tegnap egy csapatba botlottunk, akik tőlünk kértek segítséget, hogy vigyük haza őket. Nem tudunk azért mindenkit hazaszállítani így ebben a formában.
3: Ott nem tudom, mi volt a vezérelve egyébként, amikor mi eszükbe jutottunk.
2: Hogy szóljunk valakinek, igen, hogy vigyék haza őket.
3: Igen, tehát hogy vagy mit tudom, 2000 kilométerre Magyarországtól, és azt mondod, hogy fölhívom a Balázsékat, ők biztos meg tudják oldani, hogy a katániai reptérről eljussak Magyarországra.
2: Na most kiderült, hogy a 3-4 csapat az hazajutott, mert ők busszal elmentek, és akkor belefutottunk egy 10 főtársaságba, akiknek viszont semmiük nem volt, és ugye most azt tippeltük, hogy hol lesznek. Ugyanott, nem tudják, hogy hol. Már hazajutottak, vagy teljesen máshol vannak, és megígértük, hogy ma még egy kicsit foglalkozunk velük. Egyébként beszéltünk a Wizzair kommunikációs igazgatójával, és vulkán kitörés miatt nem voltak gépek. Lezárták a katonai repteret.
3: De ők értesítettek mindenkit, szóltak. Csak aki nem közvetlenül náluk vett, az ugye nem kapta meg az értesítést, mert ő a Wizzair az irodát kell, hogy értesítse. Az iroda meg elfelejtett szólni. Hát van ez így.
2: Jó, mit mondtok?
3: Szerintem itthon vannak.
2: Szerintem itthon vannak.
3: Igen, szerintem megoldódott tegnap, valahova átkerültek.
4: Nekem fogalmam sincs, miről van szó.
2: Egy 50-es volt a tét, csak mondom, várjál.
4: Mi van? Ebben szerintem még nincs.
3: Nem is mondtunk pénzt, ne szórakozz már.
2: 50 volt.
5: 50?
3: De hogy volt?
2: 50.
3: Nem mondtunk pénzt.
2: Én emlékszem.
5: Én 100-ra emlékszem.
2: Rana! Volt tét, akkor én emlékszem, mert tényleg mondtam.
5: Tényleg, igen. Volt tét.
2: 50, és az volt, hogy aki, és...
3: Hazudsz, kutya, hazudsz!
5: Hát meghallgatom.
2: Challenge-et hallgass vissza.
5: Oké, meghallgatom.
2: Challenge-et vissza. Na, és ki van most akkor itt?
5: Péter.
2: Tehát még él. Ez jó. Akkor még a vonalban, tehát a szervkereskedők és az emberablók nem rabolták el. Péter, jó reggelt!
6: Ciao, sziasztok, jó reggelt, Péter vagyok. Hál' Istennek nem rabolt el senki. Úgyhogy tegnap kicsit hánytatottam, de a csapat annyira összedolgozott. Igazából az volt a lényeg, hogy én biztos, hogy haza kerüljek a gyerekkel, kezd meg, ugye ők Pécsen várnak engem.
2: Tudjuk, ez tegnap elmondtad, ez kérdés,
3: nagyon fontos.
2: Ez kicsit beragadt neked, ez az
3: ifére.
2: Ez a kis beragadt, ez olyan, mint a Palacsinta király, Józsi. De hol van,
6: üdvözlöm,
2: mész,
6: én a fiaimat, mit Bálintot és Kerét üdvözlöm, őket haza fogok érni, minden oké lesz.
2: De hova utazol, azt még nem mondtad, hogy hova mész velük?
6: Tenerife. Ott is van vulkán, de ott most szunnyal, úgyhogy ott nem lesz gond talán.
2: Hatszor, jól értettük-e, hogy akkor végül Tenerife. Aha, jó, oké, merre vagytok most, Péter, mi a helyzet?
6: Most Bárin vagyunk, egy ilyen kis 10 órás buszozás után, ami 3

0: szállással járt, egy kis kompozással, de ideértünk, úgyhogy
1: na most Péter, az elég kemény volt. Katániából Palermo van 200 kilométerre 2,5 órára, Bari pedig ugye Szicíliából át kell kompoznod, keresztül menni a Csizmaórán. Miért pont Bari?
0: Mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy erre a buszra jegyet tudtunk venni, egy olyan helyre, ahonnan fel fog szállni ma repülő, és haza tudok menni feljegyet. Semmi más opció nem volt, de tényleg bérautó, semmi. Tehát mindenki ugye olyan szinten elkezdett, ugye nem csak magyarokról van szó, hanem bármilyen nemzetről, aki ott volt, az próbált eljutni a szigetről, és opcióban annyira túl volt terhelve minden, hogy nem volt más lehetőség, és hogyha a csapat, akivel együtt vagyok, tényleg nem tesz meg mindent, és tényleg mindenki összefogott azon, hogy megtaláljuk azt az egyetlen utat, hogy olyan helyre eljussunk, hogy tovább jutassak és hazajutassak.
2: De hogy ma kell hazajutnod, mert hogy mi van, hogy utazol, nem?
0: Hát igen, nekem azért kell ma hazaérnem legkésőbb, mert holnap már úgy, hogy a bőröndömet ki se tudom pakolni.
2: De mit csinálsz, hogy mi van, hova?
0: Mert én megyek Tenerifére.
2: Bocsánat.
3: Kis Willy fog.
2: Ja, igen, Tenerife, jó, bocsánat, igen. És akkor ma délután jöttök Bariból haza Wizzairrel.
0: Igen.
2: Lehetőleg azt ne kissétek le azt a gépet. Hogy szálljatok arra a gépre, mindenképpen föl, szálljatok föl a gépre.
0: Hát most képzeljétek, hogy a többiek úgy döntöttek, hogy olyan szép itt minden, hogy ők rajtam kívül még egy ember jön velem haza, és a többiek úgy döntöttek, hogy még kockáztatnak, és még itt maradnak egy napot, ha már ideig elvárják.
1: Zseni a csapat, ha a vizet kifizeti.
2: Zseni a csapat. Két napot utaznak, hogy ne szálljanak föl erre a gépre, ahova most mennek, de inkább maradnak. Az egész csapat nagyon erős, nagyon durva.
0: Nem, de ők holnapra ők is vettek jegyet, de ők pihennek még, mert az elég kemény volt ez a tegnapi nap.
2: Hát igen, mert neked ugye jönnöd kell.
0: 2 kilométert húztam ám a bőröndömet itt az utcán végig, mire idejöttünk, mert az nem kemény. Volt Uber itt. Nem volt Uber egyébként, mikor a buszról leszálltunk. A busz megállótól idáig a szállásig, amit találtunk, úgy kellett végig cipelnem a patinat bőröndömet, meg a hátizásban. Kemény volt. Kardió meg volt tegnapra. Uh-huh.
2: És mindenképpen ma kell itthon lenned, ugye? Mert hogy...
0: Nekem mindenképpen igen. Otthon kell lennem.
1: Vár valaki?
2: Ahhoz, hogy?
0: Hát, hogy elinduljak Tenerife-re a gyerekeimmel. A gyerekeim, a két gyermekem otthon vár, Bálint és Keve, ott Pécsen várnak engem, a bőröngyükkel bepakolva.
3: Különben vannak gyerekeid?
0: Hogyan?
2: Hogy vannak gyerekeid?
3: Vannak gyerekeid különben?
0: Igen, vannak gyerekeim, egy 23 és egy 13 és fiam van.
2: Ja, no, és miért nem mész egyenesen onnan Tenerife-re?
0: Hát azért, mert van egy repülőjegyem, és nem akarok még egyet venni, tehát azt így buktam volna, ugye van 3 repülőjegyünk, a két fiamnak meg nekem, ugye, de akkor buktam volna, ők elindultak volna, akkor ketten, jaj, vagy legalább azt te bukjuk el, és nekem új egyet
2: kérlek volna velem. Nem kérdezem, hogy ők hol várnak?
0: Pécsen,
2: mert hogy utaztok.
3: A gyerekekkel?
0: Igen. Mert már rá volt zsírozva nekem, csak nem volt így ennyire kicentízva, hogy így fogok hazaérni. Hát. Tehát ez nem volt belekalkulálva ez az otthonadás, ez az itt kis hesszent.
2: Na jó, jó van, akkor megnyugodtunk, akkor megvagytok, a csapat fele reszkírozik és marad, viszont te jössz.
0: Én jövök és otthon leszek ma délután Ferihegyen, és föl kiposztoltam, hogy ki tudna hazavinni, és annyian jelentkeztek, hogy már azt
2: már tudtam,
0: kit választak, aki haza fog.
2: Bécsbe? Hát
0: a Ferihegyről Bécsre. Bécs. Igen, azonnal. Igen.
2: Hát Bécs azért az Ausztria, tehát oda azért sokat kell menned Bécs. Hát.
0: Pécs!
2: Ja, Pécs! Ne haragudj, bocsánat, Pécs!
3: Jó, de a gyerekekkel?
0: Igen, Pécsen vár a két fiam.
2: Igen, mert hogy mész.
0: Hazamegyek Pécsre, bepakolom, vagyis nem pakolom, mert nem lesz időm kimosni a cuccaimat. Ők bepakolják az őbörönyüket.
2: És Barcelonába.
0: Aztán nem, Tenerife-re.
2: Ja, Tenerife, bocs. Jó,
1: de Pécsből indul a Tenerife-i járat?
0: Nem, visszamegyek Ferihegyre és onnan.
2: Keményben vagy, Péter, az vagy keményben vagy.
0: Kemény,
2: jó.
0: De hát elvége, na most elég keményen nyomtam végig.
2: Jó, de akkor az egész csapat nem lehet, hogy mindenki fölül arra a repülőre, Péter, mit szólsz? Lebeszéled arra, hogy ne maradjanak ott, mindenki menjen veletek Báriba.
0: Én próbáltam lebeszélni őket, de nem lehetett.
2: Kalandvágyó egy brigád vagytok, nagyon jó. Jó, oké. Akkor figyelj, akkor neked drukkolunk egyedül, hogy hazagyere.
0: Ja, hát igen. Na, szóval az a lényeg, hogy az egész csapatnak egyébként még egyszer itt a rádión keresztül is Vikinek, Szemirának,
2: Fábionak, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Hát csak az egész csapatnak úgy, ahogy van, igen.
0: Most igen, az... igen, mert tényleg megtettek mindent, hogy idáig eljussunk, és ez volt az egyetlen opció, az a vacak busz, ami, és nagyon necces volt, hogy a buszra felszálljunk, mert az utolsó egy percben ért oda Fábio, aki még lekelt, hogy rakjon egy autót, hogy eljussunk a buszig.
2: Fábio, jól van. Egyébként mi beszéltünk Fábio, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, hogy próbáljunk nektek segíteni, és ők elmondtak, hogy az egész repteret lezárták, tehát ez úgymond ilyen Wizz Major, amiről ők nem nagyon tehetnek igazából, és azok, akik megkapták az üzenetet, azok ugye föl is tudtak szállni aztán a palermói buszra.
0: De mi a repülőtéren találkoztunk olyan magyarokkal, akik tényleg a Wizz Airen keresztül, mert ez volt, hogy mi nem a Wizz Airen keresztül foglaltuk, és ezért nem kaptunk értesítést. De ott olyan magyarok voltak, akik a Wizz Airen keresztül foglalták, és nem kaptak, ők se kaptak értesítést, ugyanúgy értetlenül ártak az egész előtt, és a másik probléma, hogy ott a pultnál akkor egyáltalán nem mondták,
2: igen,
0: azt, hogy az a gép,
2: tegnap, igen,
0: mert
2: igen,
0: még
2: igen,
0: olyan
2: igen.
0: Információt is kaptak utólag, amit nem tudom, hogy igaz-e, hogy az végül Palermóból nem 9 órakor indult el, amire esélyünk se volt, hanem csak éjfélkor indult el.
2: Beszéljünk Fábióról. Fábió, jó képű?
3: Ez a Skoda Fábio?
0: Nem
2: Skoda Fábio. Jól van, Péter, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
0: Jól
2: neked
0: van.
2: Akkor nagyon jó utat Madridba a gyerekekkel, és...
0: Köszönöm,
2: tanárik félre. Tanárik félre, érezzétek jól magatok, reméljük, ott már nem lesz semmi baj, és az egész csapat megvan, megvagytok, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
0: Megvagyunk, most már minden oké, úgyhogy köszönjük szépen azért a segítséget, meg mindent, meg hogy részt vettünk itt ebből. Szóval jó volt. Ez izgalmas kaland volt.
2: Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, és csók a csapatnak. Csáó, lehetőleg mindenki szálljon föl a gépre. Ciao.
1: Hello.
2: Megvannak gyerekek.
1: Hála
2: Istennek. Várj, ez egy folytatásos sztori, tehát csak azt tudja, aki tegnap velünk volt, mert hogy ők SMS-ben küldtek segítséget, és hallgatóink segítséget, akkor próbálunk segíteni, de a brigád már tegnap éreztük, hogy nagyon erős. Tehát na, többen beleszóltak a vonalba tegnap, átkért egy csaj a telefont, visszajött Péter, tehát erős a brigád, és ők már nem szállnak fel a gépre.
1: Na, erre imádom. Adjatok magyarázatot.
2: Imádom.
1: Tegnap már haza kellett volna jönnöd, vagy tegnap előtt nem indult a gép. Rendben. Átmész egy másik városba, utazol tényleg 10 órát, ahonnan hazajöhetnél, mert csak van dolgod, vár a család, vagy ha családdal vagy, akkor együtt hazamentek melózni kéne, és azt mondod, hogy én még maradok.
2: Én nem szállok fel.
1: Én nem
2: az kalandvágy.
1: Ez jó.
3: Igen, amúgy én azt sem, hogy van ez a gyilkosos sorozat, vagy ez a nyomozós, milyen a neve?
1: Árulókakastélyban.
3: Akkor van az Árulókakastélyban, akkor miért nem ilyen embereket castingolnak bele?
2: Én szerintem ott Péter nagyon nyomozna.
3: Hogy ezt, igen. Nem? Igen. Nem érzed azt?
2: Ő is Vejszer Alinda, szerintem ők ketten nagyon megcsinálnak.
3: Ők ketten, és forró nyomon.
2: Szerintem Máté Krisza nem volt annyira forró nyomon, amennyire ők forró nyomon lennének.
3: Azon, hogy szerintem én ezt élvezném, tehát én ilyen tévéműsorokat akarok látni, amikor minden, ami nagyon egyszerű, azt meg lehet így háromszor maga körül tekerni, és na ezt akarom. Igen.
2: Tomi csak annyit írt, hogy én inkább most kiutazom, és beleugrom a vulkánba. Ő most kimegy, és azt mondja, jó, hát ez akkor el.
1: Mondjuk lehet, hogy a többiek azért nem jönnek, mert nem akartak Péterrel utazni.
2: Az is lehet, igen. Jó, de segítettünk, megvannak, úgyhogy ma remélhetőleg a csapat hazajön. Ez nekünk azért hosszú munkába tellett. Itt még Anna kontaktált velük, úgyhogy próbáltunk nekik fuvart szerezni meg. Segíteni, nem volt egy egyszerű történet.
3: Ja, Istenem, nagyon szeretem ezt az egészet.
1: De Tenerife szép hely vajon?
2: Egyébként igen. Egyébként
3: de
2: igen.
3: Onnan hogy fog hazajönni?
1: Na, nagy kérdés.
2: Igen. Azért a két gyereknek se egyszerű minden helyzetben. Nem így ebben a formában. Na jó, a gyerekek. Küldjetek közlekedés, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Jó, ha van valami, akkor írjatok. Félpályás lezárás pályamunkák miatt, emiatt nagy dugó az M7-es 78-as kilométerénél. És... ja, igen. Ennyi. Igazából van még egy Salgótarján írunk, de ez nem annyira fontos. Jó, úgyhogy ha láttok valamit, akkor küldjétek. Mi a helyzet, Anna? Mit tudtál még meg?
4: Hát kérlek szépen, megnék hallgatom a megszólalást. Sajnos igaza van Balázsnak.
1: Nem áll, hogy 50
4: 100.
1: 50 ezer.
4: Én mondtam, 100.
2: Én is ugyanis.
4: A vizeres megszólalunk után 100. Kivettem a hanganyagot.
1: Mi 100 000 forint?
4: 100.
2: De ki kapja? Várjál, de ki kapja?
1: Juli.
4: Rögtön azt is oda teszem nektek.
1: Én azt mondtam, hogy itthon lesznek.
3: Nekem mindegy, csak
1: felüleszítsen.
2: Én azt hiszem, azt mondom, hogy mi fölhívjuk, és nem tudják, hogy hol vannak. Az
1: igen?
2: Voltam én.
1: És Juli mondta, hogy még kint várnak.
2: Még kint várnak. Én Julinak nem fizetek egy forintot.
1: Akkor senki nem nyer.
4: Akkor senki nem nyer.
1: Mert ő azt mondta, hogy Katániában várna. Hála Istennek.
2: Jó.
3: De milyen van így, Juli, én szeretném átvenni ezt a pénzt.
2: Igen, te képviseletből, Julit átadjuk.
3: Majd én képviselem Julit, majd berakom a közös számlánkra. Na, szóval akkor legyen szíves, mindenki fizessen.
1: Most. De nem fizetünk, mert nem nyert a Juli. Nem,
4: én meghallgattam, tehát mindenki nekem van. Fizet.
2: Igen, mindenki, igazából mindenki annál.
1: 3 kilót.
4: Hát komolyan mondtam.
2: Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Itt vagyunk. Jó, 4 perc, pontosan 8 óra, rögtön a hírek után folytatjuk.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerész.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
12: Annyi után előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van.
10: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
13: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
14: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
15: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
16: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
17: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
18: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andrew, DJ Up, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
10: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Véradásra várják a lakosságot Baranyában is a hosszú hétvége előtt. Csapadék ma sem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti négy napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályán van állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradóhelyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya vármegyei vállalkozói központ honlapján lehet tájékozódni. Növényi hulladék égett egy betonsilóban vasárnap a délutáni órákban Szigetváron. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűz másra nem terjedt át. Vasárnap az esti órákban is riasztást kaptak a tűzoltók, ekkor Somogyapáti külterületén gyulladt ki növényi hulladék. Itt is a szigetvári hivatásos tűzoltók avatkoztak be, akik egy vízsugárral eloltották a tüzet.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében a Bújvillány-Siklós összekötő úton. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak az útjavítási munkák Komlóna-Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell. A hatos számú főúton Hír térségében folytatják a csomópont építési munkát, a helyszínen közlekedőknek útszűkületen kell áthajtaniuk, és sebességkorlátozás is érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul, és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk 8 óra után, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, kevésbé közlekedés hírünk. M7-es 78-as kilométerén félpályás lezárás van, a pályamunkák miatt, ezt Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. És ma volt napfogyatkozás, gyerekek.
2: Mindenki beadta a pályamunkáját?
1: Látható.
3: A napfogyatkozásra?
1: Látható lesz.
3: Hát látható lesz, de nem lehet gyerekek szemüveget venni.
2: Most de most nem az van, hogy már lesz az a nagy csillaghullás is?
3: De. Igen, de az ukrás később.
1: Először napfogyatkozás.
3: Jön a perzeidák, és ráadásul ugye új hold van, tehát még a hold fénye se fogja elhalványítani az eget, úgyhogy csodálatos, hogy hívják, a csillaghullás látsz hajnali 3 és 4 között. Kicsit korán kell kelni.
2: Nekem azt írta a ChatGPT, hogy 4 és 6 között lesz Pesten.
3: Igen? Uh-huh. Direkt itt Pestén?
1: Nem, 8:30. A napfogyatkozás.
3: Most olyan csillaghullás.
1: Ja. Mezi, bejön Pestre?
3: Igen, de külön a pestiek.
1: Külön a pestiek, esik egy kicsit az égből. Mi az, hogy 8:30 között lesz Pesten? Ez hogyan?
2: Tehát most az összes információ, ami nem egyezett, tehát nem egy ember, tehát össze most egy mondattál.
1: Igen.
2: Hogy sikerült.
1: Szóval
3: csillaghullás. 8-kor van napfogyatkozás.
2: Szóval glutémetes süteményekről beszélgetek.
1: Igen.
3: A hajnalban meg a csillaghullás.
1: Hajnalban van a csillaghullás, jó.
3: És az van, hogy sehol nem lehet napszemcsit venni hozzá.
1: Csinálni kell.
3: Nem tudsz, nincs. A csinálás nem jó. Ez a kormos üveg, meg ilyen. Nem. Kérlek szépen, gyerekek, ne csináljátok, mert bele fogtok
2: vakulni. Ezt most inkább hallgatni kell majd.
1: Igen, 9 után ti majd még hívtok egy szakértőt, csak mondom, mert csillagászt, aki majd elmondja,
2: ne
1: hogy
2: ezt... Ne nézzétek a napfogyatkozást, hallgassátok, az az egészséges.
1: De várj. Tehát a nappali napban nem nézhetsz bele. A naplementés napban, ami vörös, szintén nem.
3: Na mondom neked, hogy mi a helyzet, hogy ha...
1: Komolyan mondom, nem hiszem el.
2: Hogy a kormoson keresztül nézünk a kormoson.
3: De úgy jó, ahogy az egész test előtted van, és te belenézel a kormosba, na úgy nézheted a napfogyatkozást.
1: Akkor most kormoson, hát már nagyon népszerű lesz. Ma mindenki őt hívja föl. Anne, gyere már.
3: Hadd nézzek már belé.
2: Anne, gyere már. Anne, a libegőnél találkozunk, onnan jól lehet majd látni.
1: Hadd nézzük már csillaghullást, Anne, gyere már egy kicsit. De most én bekormozok egy szemüveget, az nem jó?
3: Nem jó.
1: Mert?
3: Nem jó, mert az nem olyan védő réteget von rá, mint hogyha hivatalos napszemüveget vendé. Vagy nem napszemüveget, hanem védőszemüveget.
2: Utasd a kormosodat.
1: Hát akkor tudod, mit mondok én? Kapja be a napfogyatkozás. Bele se nézhetek, oda se nézhetek, kormolnom se kell, kormosban nézhetek, csak hegesztő állarc, gyerekek. Ha tegnap is írták, hegesztő állarcot kell szerezni.
2: Akkor rajtaütésszerűen meg kell szereznünk a hegesztő pajzsokat.
1: Bemész a Obiba, azt vesz egy hegesztő szemüveget. Fogod, belenézel csokon.
2: Figyelj, sosem
1: volna kiszolgálni. Az már szerintem mindenki
2: fölvásárolta. De most már ne menjetek oda, mert most bemész 8:12, akkor holnap kerül sorra.
1: De kérdezi valaki, Bálint és Keve nézheti?
3: De ők Tenerifére.
1: De várják, mennek Tenerifére holnap, úgyhogy már korán kell lefeküdni, úgyhogy nem nézik. Na jó, szóval 9 után lesz még, gyerekek, napfogyatkozás, majd még egy kis teszi. Körbejárjátok, addig remény nem vagyok. De mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
3: Óriási
1: a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
3: Baráti megbeszélés
1: így volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy zajlik. Milyen vonak alakon zajlik ez a fenyegetés?
3: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
1: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
2: Ez infokukac,
1: citrommail.com.
2: Igen.
1: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ütessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
2: Ez hagyta ott ugye a Petiéket Bariban.
1: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
3: Tehát a család se tudta?
1: Senki nem tudta állítólag.
2: És ez milyen fenyegetés akkor?
1: De nem a fenyegetés, hogy tudtak, hanem lehoztak.
3: Azt sem merték elmondani senkinek.
1: Most úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
2: Megérdemelted. Igen. Annyira megérdemelted.
1: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
2: Kiszivattyúzták.
1: Nem rossz érted.
3: Csőposta.
1: Hova teszed Trumpot?
3: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
1: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
2: a gépről? A szivattyús kocsi, ami kiszívja egy tartalmát a kocsinak az aján.
1: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
2: Büfékocsi?
1: Jó nyomon vagy.
2: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban műben vannak.
1: Büfékocsi, hát az emtesség hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg ilyen Balaton szerettel. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
3: Borsoni sör, meg ilyenek, mi?
2: Igen. Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
3: Ételszállító kocsiba.
1: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan, ez a jelenet.
2: Ne, ez tényleg úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba ott be kellett talán guggolnia, abba begugol, és letolták az izéről.
1: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
2: Ez lezni ezen filmekben?
1: Ez egyértelműen nagy durranás. Itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na ki
2: az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
1: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
3: Integet.
1: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek. Ugye azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
3: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
1: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
3: fekszik a Trump. Elnök úr, kedves, bebújni?
1: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
3: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
1: Nem is az a család. Több rostosat elnök úr, több rostosat.
2: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
3: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
1: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
3: Igen, hát van esély. Igen, a török légtérből. Vagy a Iránból elérhető a török légtér.
2: Aha. Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg a
1: hajtósait? Ez egész nagyon fura.
2: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
1: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
2: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
3: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
1: Hogy kiszedtük az elnököt.
3: Igen, hogy nincs rajta az
1: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
3: Akkor nem jó.
1: Tehát az nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres ez a hadművelet, a kutánc meg nem mondod el?
3: Igen, mert
1: az egész sántit.
3: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
1: Igen.
3: Ugye, ami jön le.
2: Azzal fogják kezdeni?
1: Kirövök a létet szállítókat, igen.
2: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
1: Ilyenkor vajon az elnök ő beleszólhat, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
2: Tehát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
1: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
3: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
2: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig.
1: Igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
3: És például ez előre meg van szervezve?
1: Ja, ezek a jó kérdések.
3: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
1: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Itt elszállítok, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
2: azt
1: tegyük
2: mondják,
1: át máshova.
2: Majkát is így viszik Erdélybe.
1: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
2: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
1: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szökni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-ot.
2: Mi van, hogy nem is volt fenyegetés?
1: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
2: Csak összevesztek az asszonyja.
1: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
2: Melanie, nekem ebbe ennyi volt. Ebbe ennyi volt.
3: Én nem utazom veled hazáig.
2: Így van, így van. Aztán átült.
1: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
2: Abdul, óvatosan.
1: Ha ezt most elrontod, Abdul, sárogunk, hogy...
2: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
1: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
3: érted? Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
1: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenki tolja.
3: Bocsánat, elnök úr.
1: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
3: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
1: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
2: Szóval, hogy... És olyan megbontottad benne a kajákat?
3: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevesz mindenbe.
1: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen Mike Rimes szája, kicsit teljesi a bosorral.
3: És alszik.
1: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának. Gesztenye püré.
2: Emlékeztek arra az opposszumra, kezdett betörni cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudigról le van gyalogat, mert teljesi, ha tudod.
1: És ő már nagyon alszik, igen. Nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
3: Most neki mire elmagyarázod? Na?
1: Annyit, igen.
3: Annyit mondanak neki, elnök úr, kövesse az utasításokat, gyerünk.
1: Igen, golyóálló az ételszállító, kérdezi valaki, igen. Na most, ha egy ilyen kocsiba rakták be, azért ezt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
3: Hát nem
1: az,
3: nagy.
1: Az a sorok között tolják.
3: Hát de ne, nem abba tették bele.
1: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
3: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
1: Elnézést, a parfümöt meg a sosmogyorót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
2: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
1: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr.
2: Istenem.
1: Nagyon szeretem ezt a hírt.
2: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
1: Igen, szóval azt mondom, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
2: A Duty Free kocsiba,
1: a parfümmel együtt, meg a izével, a sosmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
2: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
1: Igen.
2: És akkor utána meg...
1: Ül egy kocsiban gyáván.
2: Igen, most meg már nem a akar hős lenni.
1: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
2: A vizer járatával.
1: Az irániak se hülyék. A vizerre hozzák, igen. A Budapest
3: felhozzák. Átvitték egy másik reptérre.
1: Átment utána egy másik reptérre.
3: Igen, egy másik reptérre átvitték, és akkor onnan már nem volt gyanús, hogy...
1: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintére fölültették, az nem gyanús.
3: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
1: Úgy vitték föl.
3: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-ba.
1: Hát magam előtt. Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
2: Mózsás mellényével.
1: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődben a tortából, itt kijött a trend. Várj vala. Jó, elnök urak, üljön le, igen. Nagyobb lábteret kértünk, elnök urak, üljön le egyébként. Na jó van, gyerekek. Hát ezek történnek. Nagyon szeretjük ezt a hírt, igen. Van egy közlekedés érünk, Szentendre Budapest irányába több kilométeres a torlódás, Tomi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, és az M7-es 78-as kilométerénél is van egy kis baj, gyerekek, félpályás utcár, valami történt, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Átvilágították volna az ételszállítót, és az összecsomagolt előtt látszik benne. Ez is teljesen egyértelmű. Tafferhard is hír, nem? Bevilágítják ilyen röntgennel, és ott ilyen kis kacsapózban ott kuporodik az elnök. Nem tudom, mennyi minden nem tudhatunk még így, mennyi ilyen szürreális történet lehet?
3: Az meg nagy kérdés, hogy ez most miért derült ki? Hiszen ez legközelebb
1: tök is egy
3: jó, de várjál, mert ez legközelebb is jó módszer.
2: Ez olyan, amikor a gyerekek bujócskáznak, hogy tudom, akkor van, hogy nem találják meg őket, akkor annyira büszkékre a jó helyet találtak, hogy muszáj elmondani. Érted?
3: Aha, pedig nem volt ilyen, igen,
2: tehát, hogy legközelebb
3: lenne.
2: Is milyen jó lett volna, hogy ott volt a satupod alatt, azt akkor azt mondta, de hát nem találtam, mert a satupod alatt volt, és ebben benne van az a magabiztosság, hogy vannak még ilyen trükkök a galérium alatt.
1: De az is egy jó megfejtés, és akkor ezzel zárjuk, hogy mi van, csak fogadod a titkosszolgálat. Megcsinálja, úgyse csinálja meg, de megcsinálja. Na gyere, nézzük.
2: Jó, akkor kifenyegeti meg, elnök majd úr. Én megírom.
1: Igen, be kéne mászni a kocsiba. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? És aztán én lassan itt hagylak majd benneteket.
3: Hát,
2: kezdődik. Apu kezdődik.
1: Apu kezdődik.
3: Jó, tehát 10-kor engeditek el a rabokat.
1: 10-kor engedjük
2: a ruhádat, azt a ízéset.
1: Az ott lesz, hát ez most itt néhány. De
2: itt van nálad?
1: Miért? A ízét, a katonai ruhát?
3: Abba kéne bevonulnod a ízét.
1: Ott majd átöltözöm a keleti, na, akkor pénz vált a valutázók mellett. Gyere, van itt 100 márkám, más már le nekem gyorsan, hogy átveszem, mint a serif ruhámat gyorsan. Váltsa már le nekem, mint itt 100 pezót gyorsan. Ja, 10-kor indulnak. Jó? Szemeim, füleim vagytok.
2: Az asszonysugyorgóban...
3: Tudod, hogy segít.
1: Szemeim, füleim vagytok.
2: Szóval az asszonysugyorgóban nagyra értékelik azt a jelmezt, amit hordanak a fiúk.
3: Igen, szereti?
1: A katonait? Változtattunk hogy... most rajta, más a cucc.
2: És rövid nadrág lesz?
1: Igen, spandeszgatjában leszünk, biciklis nadrágban, fehér bakasban.
2: Fejpántal... Jaj, de szeretném, atya úristen, de szeretném.
1: Fejpántal rövid Kápot nadrágban.
2: Kápot démonharcosok leszünk most.
1: Igen, két csíkos Adidas melegítő.
2: Én vagyok Rumi. Igen.
1: Nem, nyári szedbe vagyunk, ez mi egy kicsit más. Rövidújú, más a nadrág, más egy kicsit, ugye hosszúba voltunk tavaly.
2: De ez olyan lesz, mint a Renault 911-ben volt a sásznak a gatyája?
1: Hát meg nem mondom, mi volt a Renault 911-ben.
2: Nem emlékeztek rá? Volt nem. Ilyen rendőrös volt, és akkor volt benne a szőkenő, a fekete srác, meg volt a nem meleg srác, aki ilyen picsogatyában járt, az volt a, tudod, a rendőrgatyája. Nincs meg?
3: Nincs.
2: Ja, hát mindjárt megkeresem.
1: Nem, az nincs meg. Az nincs meg. Nem, nekünk most ilyen nyári rendőrruha, kicsit amerikaira hajazó, hogy be van szűkítve az ujja, és el van vágva ujjban. Tehát nem hosszú ujja a történet. De fegyver, gumibot.
3: Minden állatok
1: van. Minden.
3: Kolbász.
1: Nincsen egyelőre. Nincsen egyelőre. Az most nincsen. Úgyhogy...
2: Csak fel ilyesmire számítok.
1: Az mi?
2: Az a Renault 911.
1: Hogy ne legyek már csanadrágba, tényleg.
2: Nos, miért nem lehet, de
3: ez a kérdés. Egy pedig jól állna. Ja. Én most azt állna. Mondom, hogy ez jól állna, Jocinak főleg.
1: Jocika nagyon szeretné. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. 2 perc van, pontosan 8:30. Vigyázzatok, mert nagyon beállt az M7-es. Miki a burkoló, M7-es autópálya, Siófok felé ott valami. Nagy baj van. Ezt most már többen elküldtétek, úgyhogy óvatosan. Jó, 2 perc van, 8:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Eladott?
7: Hát muszáj, most pénz kell.
6: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
6: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehérszőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
4: Reklámot hallottak.
14: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine and Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételesi jegyet még ma. WineVibe.hu.
14: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
19: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
20: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
21: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
14: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Reklámot hallottál.
14: Vi
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A harkányi lakosok idén is tiszteletjeggyel látogathatják a fürdőfesztivált. Egy hidegfront érinti ma térségünket. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A négy napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni, a fürdő platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya vármegyei vállalkozói központ honlapján lehet tájékozódni. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1 B-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak.
22: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében a Bújvillány-Siklós összekötő úton. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál, az autósoknak kerülniük kell. A hatos számú főúton Hírt térségében folytatják a csomópont építési munkát, a helyszínen közlekedőknek útszűkületen kell áthajtaniuk, és sebességkorlátozás is érvényes. Ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul, és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió.

0: Weekend.
1: Öt perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csövi?
3: Hello?
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott?
2: Ez ezzel össze, hát te micsoda történet a Georgina története.
1: De mi már volt régóta ő? Együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
2: Eladó, tényleg.
1: Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Guccit venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez,

0: Nagyon
1: mi
0: kik lehetnek,
1: hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
0: Margit-sziget.
2: Nagy...
1: Margit-sziget, jó, igen, te Makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián Ronaldo?
0: Szerintem hátsó kert. Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás, hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
0: nem,
1: arra
0: nem,
1: gondolsz?
0: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök jöttek.
0: Abban nincs ugye sok nekik.
1: Igen, sok.
0: Elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
1: Párizs. Egyébként az nem rossz.
0: Párizs.
1: Párizs nem rossz ötlet.
2: Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyt, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
0: Bekened májkrémmel.
2: Májkrémmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
0: Szerintem béna.
2: Akkor,
0: de csak azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondja egy
0: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
0: Lementek,
2: egy ilyen
0: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék, és ott volt a lagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak. Csepe? Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék, oké. Tehát a komoly helyszínek villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
0: jó.
1: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
0: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen, de...
1: Ez annyi rossz dolog történt ott, hogy oda...
0: Még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas,
2: vagy...
1: tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, hogy elvisz,
0: hogy
2: őket
0: bolygó,
2: össze.
0: Amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni, a George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
0: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
1: 60 puszta? Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
3: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Azt hiszem, jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
3: Így van.
1: Fölállítottak két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Hát ez nem Ronaldóra val.
0: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogat. Te most így érted? Nem?
1: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti-óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
0: De Babót azt kizártak akkor?
1: Tessék?
0: Babót?
2: Babóti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták. a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát

0: 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
1: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
0: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
1: Hát, figyelj,
0: nem csinálhatod máshogy.
1: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? A pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
0: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
1: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
2: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartás kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezünk, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak, elénekelték az Ave Mariát.
0: Azt el tudom képzelni.
2: Próbálom meg Gézés Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria.
0: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Vetítés. Tengeren jöttek.
1: Én tengeren jönnék.
0: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
2: Lóháton jöttek.
0: Hátulján. És
2: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegű, amivel meghozzák.
0: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
2: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
0: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
1: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
0: Megy a szokás, várjuk a pénzrakás, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, zongorázik.
1: Zongorázik, megy a tárgy, vonatozás.
0: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
1: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
0: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
1: Elvesz mi?
0: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
2: Hiába, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
0: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének, gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
1: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
0: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
1: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
2: Hát itt ő volt az dekázgatott.
1: De nem egy, hát egy énekes, tudod.
2: Dekázgatott egy kicsit.
1: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát.
0: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki azért...
2: Ez ilyen Dündi duó szituáció.
0: Igen, azt gondolod?
2: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
0: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
2: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dündi duó, biztos vagyok benne.
0: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom, hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
2: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
0: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
1: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
0: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi, oda ingyen mész.
1: Szerintem igen.
0: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
2: Menjen mennyasszony táncba, beugró.
0: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
1: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
0: Igen, és ez Szotyi pucolás szájban.
1: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már mi? Ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. Okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
0: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi?
1: Igen. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
0: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, hogy gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kajáltatnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kell néd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
2: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
2: Hát, szerintem az esküvel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussolsz!
0: Hát mégis azért az esküvő a sokak, sok szempontból a nőről szól, az ő napja. Igen, kell, hogy legyen, nem?
1: A férfiak akarják.
0: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
2: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Felkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Igen, pestiközöd a hónod alját, fölveszem valamit is.
1: Érettségi öltön, jó, még mehetünk. Érettségi
0: zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
1: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Na, ez egy jó kérdés.
1: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van hívő, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
2: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit veszünk?
1: De mit veszel?
0: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
1: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
1: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
1: Biztos örülne.
0: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
1: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
1: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
0: Igen, egy ajándék világbajnoki trófea másolat. Jó, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
1: sikerült,
0: neked.
1: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
2: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy babettát.
1: Igen, most már állat, mindig bevált. Köszönöm.
2: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
0: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
2: az
0: a formát.
2: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy az azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenki nagy dolog.
1: Kell lennie.
2: Ez így van. Tehát az, ne add már lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
0: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
2: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
0: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
2: Nem biztos, hogy oda koccantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
2: Rodrigo?
0: Vannak.
2: Rodrigo?
0: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
2: Rodrigo, mit hozottam a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, az tuti lenne. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
2: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
2: Nem. Hát valami, amit tudod így...
0: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
2: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak. Igen.
1: Van már egy szobor róla.
2: Igen,
1: oda,
2: mert azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőnél kaparós sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
1: Sem, nem. Miért
0: Sútyó
1: nem,
0: vagy?
2: Nem, nagy ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
2: Vagy ami a legjobb, hiszem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit ezt elszavalsz el.
2: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
2: Csókot! Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a verseny, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de megvan
0: igen,
2: ez az
0: igen,
2: azért.
0: Jaj,
2: megmutatja
0: nagyon
2: az Arankának a pitában voltak. Megvannak
0: ezek? A rím kellemetlen.
2: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom a vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. És Julnár Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés vajon ők kötnek?
1: Biztos.
0: Biztos van, nem?
2: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
1: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Aha. Már valószínűleg megkötik, igen. Mök kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
2: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
2: Tehát például, hogyha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
2: és erre.
0: Csinál.
2: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
0: benne voltak a pontok.
2: És kellett szülni a két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
1: Mariah Carey tele van lóvéval.
2: Hát jó, de nem.
1: Ja, jó, de annyira hát nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
2: De ugye nem egy tiszta
1: kisebb
2: business.
1: Tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, 5000 dollár, igen. A blokk tisztítás 3000 dollár.
2: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
2: A gurtnikat visszarakja helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de
1: igen, az de...
2: Így van, hát racionálisnak kell maradni.
1: Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
2: Hát így van.
0: De a Tóth Gabi VP-jegyet eltázas puskásban, az se rossz egyébként. Valószínűleg is örülne a Ronaldo.
2: Nem húzza a buxus télire.
0: Igen. Gucci táska, és akkor kiderül, ott dolgozott te a csaj. Hát ilyen szép, bemész egy eladót, meglátsz, és egyszer csak a kislánynak így
2: nem
0: meg...
2: Nem hívj fel Torgelét amúgy, hogy mit kell ilyenkor csinálni.
0: Torgel, már nincs rá, szerintem már nincs rá a telefon. 10-kor lövik el a rajzpisztolyt, álltok a Sanyit, fény 8 óta nem találják. Sanyi nagyon komolyan vette a dolgot, fény 8 óta keres az RTS tár, most jött az információ. 10-kor van a rajt, de Sanyi fény 8-kor elront valóban, azóta nem jött vissza.
1: Ilyen kabátnak amúgy... magyarázzátok el, hogy most nem veled van.
0: Ja.
1: Jó? Tehát ja. Nem ő a műsorvezető társad.
2: De amúgy, most megmondom nektek, hogy ezt Torgele fogja megnyerni. Tehát ezt most mondom nektek, hogy aki a Torgelyt elkaphatatlan. Tehát még ha úton is éred, le fog futni a
0: picsába. Hát ők nem használnak kocsit, csak futnak.
2: Ők lábat nem használhatnak. Mindenki azt veszik el, ebben a legjobb, tudod.
0: Na jó van, gyerekek. Szemeim, füleim legyetek a következő két
1: nagyon
0: napban.
1: Nagyon fogunk segíteni.
0: Segítsétek a munkámat, és ne vezessetek félre, ne legyetek rohadékok, velem legyetek.
2: Én a kereszted leszek.
0: Jó? Na, csillagászkodjatok még egy picit, én elmegyek forgatni. Keveset találkozunk már. Jó puszi mindenkinek, sziasztok, jönnek vissza 9 óra után. Ciao, ciao.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

stage-en. A parton Rádió 1 stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimbi Maréna. A lemezjátszóknál este 11-től.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Növényvédelmi munkákat végeznek a héten a Mohács-Villány vasútvonalon. Folytatódik ma is a meleg napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. A kánikula miatt múlt héten elmaradt a labdarúgó MB3 második fordulója. A meccseket ma pótolják be. A PTE Peac a budafoki MTE-hez utazik, és idegenben játszik a PMFC is a Sárbogárd otthonában. Mindkét pécsi csapat eddig 2 győzelemmel hibátlanul szerepelt a bajnokságban, és ma is a pontszerzés a cél. A találkozók délután 17:30 kezdődnek.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint burkolatfelújítási munkákat végeznek az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében, az M60-ason pedig Pécs közelében. Mindkét helyszínen a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, a munkaterületnél útszűkületre kell számítani. A Bissei bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötő úton pedig útépítés miatt lassítani kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt! Balázs elindult.
2: Elment.
1: Aki szeretne vele lenni, meg ugye a rabok elengedésének pillanatában ott akar lenni, az gyorsan, hát hogyha ez még belefér ebbe a szűk 3-4 órába, akkor a keleti pályaudvarnál
2: belefér.
1: Indul a Most Wanted.
2: Vitézi Dávid indítja buszokat.
1: Jó, kikkel vagyunk. De most döntsük el, már most nem.
2: Először lássuk meg, hogy mi a produkció, jó? Tehát először lássuk meg, hogy...
1: Szerintem olyan, mint tavaly. Jó, vicces.
2: Igen. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha a Balázsék ellen is lennénk, egy kicsit meg a többiek ellen is.
1: Jó, tehát ide is, oda is. Ahogy az érdekünk megkívánja.
2: Igen, ilyen szórakoztatóan manipulatívak leszünk. Mit szólsz hozzá?
1: Balázs úgy engedett el bennünket, illetve úgy hagyott itt bennünket, hogy holnaptól kezdve, amikor ti hallgatók, az ő szemei és fülei vagytok, ide is írjátok meg az infókat, tehát ne csak arra a bizonyos telefonszámra jelezzétek, amit megadtak, hanem ide nekünk is írjátok meg, és akkor mi majd továbbítjuk. Na de hát miért nem mondanánk mást, mint amit írtok?
2: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha eleinte ugye elhitetnénk velük, hogy szóval hihetőek vagyunk, tehát akkor így mennénk ezek az infók, és amikor kritikussá válik a helyzet, akkor pedig segítünk majd a menekülők.
1: Jó, mikor szorul a hurok, akkor mi odalépünk, és ezt
2: jó, van, először bizalmukba kell férkőzni.
1: Jó. Hétfő, azt hiszem hétfő estig tart, ugye?
2: Balázs nem hallgatja most ezt a beszélgetést, mert ő retrót szokott hallgatni, úgyhogy lehetek őszinték nyugodtan.
1: Jó, na majd jönnek akkor az információk, és akkor meglátjuk. Addig viszont van még egy fontos dolgunk, ezt már beígértük nektek, hogy mindent, amit a ma esti napfogyatkozásról lehet tudni, azt megosztjuk a kedves hallgatókkal. És Eszter a következőt mondta pontosan 3 perccel ezelőtt, hogy az megvan, hogy a legutóbbi napfogyatkozás az 27 éve volt.
2: 27 éve volt, és én akkor kereken 11 éves voltam. 11 éves voltam, és úgy néztem, mint egy kövér kisfiú, és nagyon boldog voltam. Volt napszemegem, amivel nézhettem ezt a dolgot, de ami ennél egy kicsit durrább, hogy Ferenc, hány éves voltál?
1: 29. 29 éves voltam, emlékszem.
2: Tehát 27 éves öreg voltál, ezt
1: akartam. Igen, hogy 29 éves voltam akkor, és akkor Budapestről az akkori babámmal vágtuk magunkat autóba, mert én még dolgoztam reggel, akkor is már reggeli műsort vezettem, 10-ig dolgoztam, és rohadt gyorsan beültünk a kocsiba, és mi nem tudtunk elmenni a Balaton felé, hanem itt lefelé az 51-esen mentünk Szeged irányába.
2: Mi szólt a rádióban, Feri?
1: Azt már nem emlékszem. Szerintem Kossuth, mert az volt a Kossuth volt az egyetlen, aki foglalkozott ezzel a sztorival. A kereskedelmi rádiók azok adták a zenéket, nem érdekelte senki, és aztán utólag kiderült, hogy rohadt jó döntés volt, mert a Balatonon, meg mindenütt, amit mondtak, hogy ez egy nagyon jó sáv, ott marha sok ember volt. És mi pedig mentünk lefelé, ahogy beértünk ebbe a zónába, letettük a kocsit, besétáltunk egy mező közepére, és az akkori aposom is velünk volt, ez egyet rontott a helyzeten, de ettől függetlenül jó volt a dolog.
2: Az ő szemén keresztül nézted a napfogyatkozást?
1: Nem, az ő szemüvegén keresztül, és hármasban egy ilyen rohadt nagy üres területen éltük át az egészet, és azt, amiről beszéltünk, hogy amikor eltűnt a nap, akkor lecsendesedett a természet, azt ott szerintem ezerre jobban lehetett érezni, mint a tömegben. Mert ott
2: a
1: azért...
2: Pósolcs elcsendesedett?
1: Igen, később örökre, de nem miattam.
2: De figyelj már, és ezt a rosszabbik szemeddel nézted, vagy a rendesen mind a kettővel?
1: Én fölkészült voltam, fényképezőgépekkel, napfédő szemüvegekkel, meg ilyesmikkel néztem. A napfédő szemüveg használata nélkül a rosszabbik szememmel beleréztem. Mondom, annak már úgyis mindegy.
2: Szép.
1: De hol nézted?
2: Én a Nyíregyházán a kertben figyeltem ezt.
1: Az jó, mert ott nem volt teljes.
2: Ott senki sem csendesedett el. Nekem mindegy volt, az a sajátunk volt, nem az volt,
1: hogy teljes. Igen, az a mi napfogyatkozásunk.
2: De, teljes volt, elmondanám. Nekem teljes volt. Így van.
1: Hívhatott közben a szakértőnket, Anna.
2: És a szakértőnk hol van pontosan?
1: A szakértőnk szerintem Budapesten, a Space Junkit fogjuk hívni majd. Ők nagyon sokszor segítettek már nekünk ilyen esetekben, úgyhogy most is őket hívjuk, mert egyébként nekem volt tegnap egy zseniális ötletem ehhez, hogy ugye Kis Laci csillagászt, aki mindig rendbe szokott bennünket tenni ilyen kérdéskörökbe, őt hívjuk föl.
2: De már rabruhában
1: hát
2: van.
1: De már ő ott áll, érted? Már mindjárt menekül szegény.
2: Már árnyékolgatnak a keletinél.
1: Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Nagy Szabi fog majd erről beszélni nekünk. Szevasz, Szabi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hogy vagytok?
1: Mi köszönjük szépen, jól a hallgatók is szerintem, és reméljük, hogy te is. Te ilyenkor már tökre stresszbe vagytok, transzbe estek, hogy úristen, ez mekkora dolog, és este ezt meg fogjuk majd nézni?
3: Igen, és a bejelentkezés most nem segít ezen, mert most ezen is stresszelek, úgyhogy full stresszben vagyok valóban.
1: Nyugi, általában nem szoktunk bántani senkit, kivéve a Hitta Balázs, de ezt most megúsztad.
2: Hát azért, senkinek se könnyű.
3: Okay.
1: Na, gyorsan jöjjenek a fontos információk, tehát mikor és hol lehet ezt szépen megnézni?
3: Kezdjük Magyarországgal. Magyarországon többféle időpontot fogok most mondani, mert ugye keleten és nyugaton teljesen más ennek a láthatósága. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz, nem teljes napfogyatkozás, és nagyon fontos az, hogy szemüveg nélkül ne nézze senki. Maximum hegesztő szemüveggel egy pár pillanatra, de egyébként szemüveg nélkül senki ne nézzen a napba.
1: Na, de már ilyen, a hegesztő szemüvegre is azt mondják, hogy nem mindegy, hogy milyen.
3: Nem mindegy, hogy milyen. Én a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalán láttam, ma reggel elolvastam direkt. Azt mondták, hogy egy pillanatra bele lehet nézni hegesztő szemüveg, hogy pontosan milyennel. Én úgy tudom, hogy 12-es vagy magasabb, de alapvetően igen, ez lenne az elvárás.
1: Figyelj, csak van még esélye egyébként bárkinek szerezni egy ilyen szemüveget, vagy akinek már nincs, az felejts el.
3: Szerintem nincs, ha engem kérdeztek, vagy legalábbis én ezt olvasom mindenhol. De azért meg kell próbálni, hát ha.
1: Aha. Igen. Az miért van, hogy vagy 27 évvel ezelőtt, 99-ben mindenütt mindig erről volt szó, hogy akkor napfogyatkozás hogy kell nézni, és én emlékszem, hogy újságba lehetett kapni mellékletként a szemüveget, bementél bárhova, mindenütt árulták. Az nagyobb durranás volt a teljes napfogyatkozás, mint a mostani?
3: Én erre tenném a pénzem, szerintem teljes mértékben ez a szituáció. Mondok egy nagyon jó példát, olvastam direkt egy történelmi példát. Krisztus előtt 585-ben a médek és a lüdők konkrétan már 6 éve csatáztak egymással, és egyszer csak teljes napfogyatkozás történt, és azt mondták, hogy jó, akkor itt befejeztük, kibékültek, mindenki hazament, és véget ért a 6 éves háború. Tehát, hogy a teljes napfogyatkozás egy akkora dolog, én úgy gondolom, ami hogyha a tartózkodási helyedről megtörténik, akkor az térd a csapból is esfolyik, és most ugyanez történik is Spanyolországban, ahol tartózkodom, Burgos városában. Mindenki erről beszél, mindenki erre készül, az autópályán ki van írva, hogy napfogyatkozáskor mindenképpen ne felejtsd el felkapcsolni a lámpádat, tehát próbálják mindenhol felhívni.
1: Jelvet. Hát valószínűleg ők most ezt úgy várják, mint mi vártuk 27 évvel ezelőtt, mert azért tényleg nagy dolog. Ja, és te kiutaztál oda?
3: Én itt vagyok most Burgoszban, igen, mi megyünk majd ki terepre, és innen mi élőben fogjuk a Space Junkie Zoom csatornánkon közvetíteni a teljes napfogyatkozást, úgyhogy aki esetleg Magyarországon nem látja, az mindenképpen jön a Space Junkie Zoom csatornánkra, mert direkt el akartuk hozni a magyar embereknek a teljes napfogyatkozás élményét.
1: Igazán kedves tőletek. Na, akkor jöjjenek az időpontok, mert mondtad, hogy keleten meg nyugaton másként.
2: Nagyon tetszik, hogy Nyíregyházán hoztátok az első példát a YouTube csatornátokon, tehát akkor Nyíregyházán hány órakor lesz a napfogyatkozás?
3: Én Máté Szalkai vagyok, úgyhogy nem véletlenül.
2: Rendesen.
1: De jó dolog onnan jön.
3: Szóval Nyíregyháza, tehát nagyjából a kezdet, amikor elkezd bele-bele csúcsálni, harapni a hold, ugye, ahogy elkezdi kitakarni a napot, ez 19 óra 21 körül van Nyíregyházán, Sopronban pedig 19 óra 22-kor. Na most nagyjából ugyanakkor kezdődik a kitakarás mindenhol az országban, viszont egy elnyújtott országról beszélünk, a nap lemente, amikor teljes, tehát a legnagyobb mértékű kitakarás történik, az viszont nem ugyanakkor történik. Nyíregyházán 19:49-kor, itt mindösszesen 40%-át fogja kitakarni a nap. Ha már Budapesten vagyunk, akkor a nap egy jó 18 perccel később megy le, tehát 20 óra 8 perckor, tehát 8 óra 8 perckor, és Sopronban, ahol azok az emberek a legszerencsésebbek, több mint 80%-át fogja kitakarni a napnak. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy kimegyünk egy olyan helyszíne, ahol teljesen tiszta rálátásunk van egy nyugati horizontra, akkor egy sarló nap fog lenyugodni.
1: Szerencsétlen Nyíregyházának még ebből is csak ennyit adtam.
2: Nekünk is elég.
1: Elég ez a
2: 40%.
3: Ártatlanak vagyunk.
1: Na, és amikor megtörténik ugye a csúcs, tehát ez a 80%, Nyíregyházán 40%, utána elkezd ez a sarló eltűnni, de akkor a nap már le is megy majd, ugye?
3: De nem, konkrétan ez az a fázis, amikor megtörténik a naplemente. Tehát nálunk nem teljesít, tehát nem történik meg az, hogy beletakar, eléri a maximumát, utána meg elkezd szépen elódalogni a hold, hanem nálunk pont történt felfutóban van, amikor lemegy a nap. Például Angliából lesz olyan hely, ahol 98-99%-os lesz a kitakarás. Ugye ez a sáv, ez északról indult el, Grönland, Izland, kicsi Portugália is, Spanyolország is, Mallorcánál ér nagyjából véget, ott mindösszesen 2 fok magasságra lesz.
1: Na de várjál, akkor mondjuk ezt az avasi lakótelepen Miskolcon a házak tövéből semmit nem fogsz látni belőle.
3: Ha nincs szemüveged, akkor nem. Annyi lesz talán, hogy nagyon picit talán erőteljesebb a szürkület, vagy igen, tehát hamarabb kezd el sötétedni, vagy sötétebb lenni, de alapvetően igen, tehát a részleges napfogyatkozás ezért sem akkora dullanás, és lehet, hogy ezért lehet az, amit mondtál, hogy most nincsen tele minden a napfogyatkozással. Bár én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban lehetett volna ezt promotálni, mert az elmúlt egy évben mindenki napfogyatkozásos szemüveget szeretett volna venni, úgyhogy igen.
2: Azt kérdezem már meg, így a napfogyatkozásos szemüveg kapcsán, hogy vannak ezek a védőszemüvegek, amiket lehet kapni a munkavédelmi boltban, ami ugye szintén sötétített, és ez az UV, szürke, füst, stb. Védőszemüveg az jó?
3: Nem. Tehát szakemberek azt mondják, tehát nagyon fontos az, hogy nem arról van szó, hogy megvakulunk, ha belenézünk, hanem az, hogy kárt tesz a retinában. És talán még nagyobb problémák ezek a szemüvegek, mert ugye lehet, hogy UV specifikus, de mondjuk egy CD-n, vagy egy olyan szemüvegen, ami nem kifejezetten erre van készítve, nem szűr ki olyan spektrumokat, ami viszont kárt tesz a szemedben, és ha nem is azonnal, a retinádat károsítja. Később olyat olvastam, hogy a szürke hályog esélye nagyobb, vagy tehát olyan dolgok, amik majd később jelentkeznek.
1: Na, tehát ne kísérletezzünk, ez a lényeg. Figyeljetek, én egy óriási ötletet olvastam, hogy azt mondták, hogy háttal kell állni a napnak. Nem, az se jó, nem tükörből, hanem fogsz egy fém tésztaszűrőt.
3: Uh-huh. Így van.
1: Ezt a lyukacs, tehát a klasszikus régit, a kis lyukacsokkal, azt oda tartod a nap elé, és a falhoz állsz, és a tésztaszűrőnek a lyukai fognak egy csomó kis megfogyatkozott napot rajzolni neked, ez igaz?
3: Ez így van. Ezt köszönöm, hogy említed, mert ez egy nagyon jó praktika egyébként. Ezt pontosan ugyanezt kell csinálni, de bármi, hogyha kint tartózkodunk a természetben, a fákon átszűrődő fény, a leveleket, ahogy látjuk, azok is ilyen értelemszerűen a kitakarástól függően mekkora mértékű lesz, akkora mértékű sarlókat fogunk látni.
2: Zuhajrózsával is működik? Olyan, ami... az a kérdésem, hogy a zuhajrózsa fejét, ha megfordítom, akkor... ja, jó, oké.
1: Okay. Jó, tehát fürdőszobában nem, kint jó a zuhajrózsa.
2: Oké.
3: Okay. Hát... ha becsüt a nap és le tudod szerelni, szerintem próbáld meg.
2: És a Zsül azt kérdezi, hogy a szúnyoghálóval mi a helyzet? Hogy ez működik?
3: Nem tudom, ez szerintem legyen ez egy feladat a hallgatóknak, hogy majd írják meg, hogy szúnyoghálóval milyen volt a visszajelzés, de a tésztaszűrő biztosan működik, ezt tudjuk ajánlani mindenki.
1: Szabi, az biztos, hogy nagyon sokan le akarják majd most fotózni ezt a napfogyatkozást. Mi a helyzet a telefon kamerájával? Azt is olvastam, hogy az is megsérülhet, tehát hogyha nagyon sokáig, ha gyorsan ráirányítod, fotózol egyet, és leveszed, mm-hmm. akkor oké, de ha nagyon sokáig például a napra irányítod a kamerát, akkor szintén sérülhet.
3: Én azt javaslom, hogy mivel hogy itt már a napnyugtáról van szó, tehát pláne amikor már csak pár fok magasan lesz, és lehet látni azért, hogyha... úgy nagyjából arra nézünk, akkor már egy ilyen, a korong talán ott van, a telefont azt már nem fogja bántani. Ha magasan járna, akkor igen, de szerintem ott már nem fog. Ott lehet használni CD-t, vagy amit említettetek, munkavédelmi szemüveg, tehát a telefonkamerája kevésbé érzékeny. Én ott kísérletezgetnék. Aha. És biztos vagyok benne, hogy szépnagyításnál nagyon-nagyon-nagyon szépen fog látni az, hogy hiányzik valamennyi a napból. Úgyhogy én szerintem tudom bátran ajánlani, hogy kísérletezgessenek az emberek.
1: Oké, tehát a régi floppy meg a CD lemez, azért azt hanyagoljuk.
3: Szabad szemes megfigyeléshez, igen. Viszont szerintem a kamerához már tökéletesen jó lesz. Tehát már annyira alacsonyan lesz a naplementekor, hogy ott, ha csak megfelelően úgy állítjuk be a rekeszidőt, tehát az expozíciós időt, akkor már szépen látszanak, okay. Szerintem.
1: Szabi, még egy kérdés. Ha Esztert és engem veszel alapul, van köztünk néhány év. Melyikünk láthat még Magyarországon élőben teljes napfogyatkozást?
2: És melyikünknek lesz szürke hájuk? Ez a másik kérdés.
1: Szóval, hogy mikor van a következő?
3: Az utóbbi kérdést nem tudom megválaszolni. Az előbbi azt hiszem 81, 86, valahogy így van. 81 azt hiszem ez az időpont van a fejemben. Viszont Spanyolországban jövőre nagyon durván jó napfogyatkozás lesz, lent a déli részén.
1: Mi az Isten tudnak a spanyolok? Állj! Várjál, nekik várjál, most is van, meg jövőre is.
3: És nincs vége, mert 28 januárjában is lesz még hozzá egy gyűrűs napfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy ugye a hold az nem mindig ugyanolyan távolságra van a Földtől, hanem egy olyan 365 és 406 ezer kilométeres ellipszis pályán kering, és amikor a távolabbi pontján történik a napfogyatkozás, akkor van egy ilyen nagyon durva, gyönyörű, szép gyűrű a nap körül, tehát nem tudja teljesen kitakarni a teljes napkorongot a hold, és egy ilyenük is lesz, úgyhogy nekik három napfogyatkozásuk lesz, három vagy két éveben belül, mondjanak le.
1: Tengerük van, óceánuk, paéjájuk, a rendes foci csapatuk, mi kell még? Komolyan három napfogyatkozás.
3: Három napfogyatkozás.
2: Nem tudom, ezt az egészet, nem tudom, kicsit fejnehéz a napfogyatkozás, nem? Tehát, hogy, na, jó, mindegy. És ti hol vagytok pontosan helyileg? Egy épületnek a tetején lesztek, vagy hol?
3: Mi most Burgosban vagyunk, aztán felkerekedünk, és két óra körül ki fogunk menni, nagyjából 50 kilométerre nyugatra Burgostól, és egy dombtetőn leszünk, ahol nagyon messze el fogunk látni, nagyon szépen látni fogjuk, ahogy közeledik az a sötét sáv, amikor belép a konkrétan is teljesen eltakarja a napot a hold így a földiek elől, majd látjuk a kilépést is meg.
1: Jó, húzzál még bennünket, Szabi, húzzál még bennünket, hogy nekünk jut egy negyed nektek meg az egész.
3: De még egyszer tudom mondani, Space Junkie Zoom csatornánkon kövessétek ti is élőben, mert élőben fogjuk a teljes.
1: Ez itt a reklám helye. Nagyon fontos kérdés érkezett ehhez a sztorihoz, hogy a közvetítést is csak szemüvegbe lehet nézni.
3: Nem. Csak a szemüvegeseknek, de nem napfogyatkozás.
2: Még azt válaszolom meg, hogy jó, nincs szemüvegünk, nincs hegesztő pákánk, semmi nincsen. De hunyorítunk. Az működik?
1: Nagyon
2: hunyorítok. Csak a szempilláim, műszempillák, négy soros,
1: vagy
2: három
1: és. Kínaira húzom magam, az se jó.
2: Egyik se. Semmi se.
3: A műszempilla sem nem tudja megszűnni, ugye, hogy kellene, úgyhogy nem. Semmilyen formában nem érzem.
2: Hát jó, ezt elhívesz
3: a gyerekek. De a nagyon jó ötlet tényleg, azt használjátok, mert az nagyon jó.
1: Jó, és még egy mondatod van azért, mert ahogy lemegy a nap, akkor ugye új holdunk lesz, ami azt hozza, hogy éjszaka a perzeidák meg mindennél jobban látható.
3: Így van, pont nem akkor, egy picit majd várni kell, de 12-ről 13-ára hajnalban lesz elvileg a perzeidák csúcsa.
2: Mondtam, 4 és 6 között, ugye?
3: Hát igen, tehát éjfél után, ha már kifekszünk, aki inzomniában szenved, vagy kisirés után nem bír visszaaludni, mindenképpen menjen ki, kukkancson fel, kint kell lenni egy picit, elég nagy az esély, elvileg ilyen óránként 100 körüli meteort lehet látni, vagy hullócsillagot, úgyhogy mindenképpen érdemes. Úgyhogy mindenképp biztatni tudok erre.
1: Oké, Szabi, köszönjük szépen, akkor este, ha valaki a teljesre kíváncsi, akkor a Space Junkie oldalát meg tudja nézni.
3: Így van.
1: Köszönjük, szevasz, hello.
3: Szép napot nektek.
1: Mindent elmondtuk, nem?
2: Mindent elmondtuk, és azon gondolkodom, hogy a gyereknek hogy fogom eladni, hogy megnézzünk valamit, amit nem nézhet meg. Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy akkor most a perzeidákat honnan fogjuk nézni, vagy mindegy?
1: Az teljesen mindegy, az mindenhol látod, viszont te akkor aludni fogsz. Jó esélye, mert reggel jössz dolgozni, jó?
2: Úgy, hát vagy már felébredek akkor, hogy szép
1: lehet.
2: Legyek.
1: És azt is lehet. Harmatos. Jönnek a hírek, 9:30 van, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjelent az afrikai sertéspest is Baranyak közelében. Napközben legfeljebb 31 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertéspest is jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő Lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1 B-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint burkolatfelújítási munkákat végeznek az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében, az M60-ason pedig Pécs közelében. Mindkét helyszínen a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Felmarták az aszfaltot a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán. A munkaterületnél útszűkületre kell számítani. A Bissei bekötő úton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötő úton pedig útépítés miatt lassítani kell. A Hungaromet előrejelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, emiatt enyhül a kánikula. A sok napsütés mellett legfeljebb néhány fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Jelentős csapadék továbbra sem várható. A szél északiasra fordul, és sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: 1!
4: Hogy?
3: Kicsoda?
4: Ez már szadás? Itt vagyunk. Halló, fél 10 múlt 8 perccel. Semmiféle közlekedési hírünk nincs, ugye az M7-esről volt, de az már órákkal korábban úgy tűnik, hogy megszűnt, csend van, béke, nyugalom a városban egyelőre, de 20 perc múlva szerintem a főváros megbojdul, mert mindenki a szökött rabokat fogja vagy segíteni, vagy jelenteni, úgyhogy indul a móka, indul a kacagás. Mi meg gyorsan megmutatjuk, hogy mi minden történt velünk. Ma ugye Eszter mesélte el, hogy hát Budapesten nyaralás
5: kis
4: van.
5: Pénz, kis foci.
4: Kis pénz, kis foci. Megnézed az összes strandot.
5: Az összeset emelek. Mindenhova hívjatok el, ahol még nem voltam.
4: Nagyon jó ötlet.
5: Mindenhol megyek, úgyhogy ne aggódjatok. Hello Palatinus, nem sokára téged is látlak.
4: Itt vagyok, és megmutatom magam, úgyhogy Eszter pesti nyaralásáról beszéltünk, és Trump legendás, most már egy nap után is mondhatjuk ezt, hogy legendás kimenekítéséről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor, azért ezek a közstrandok, azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként, azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod. Hát azért,
5: most mire gondolsz?
6: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
5: Főleg, még soha értem, hogy nem volt ilyen fertőzésem.
4: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
6: Hajszállal szőre. Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
5: Úgy szoktam, hogy egy egy ilyen betétet átadok a Domestosza, rátiszem, vagy azért kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tuti, tehát ez a... Kocsi!
4: No!
5: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg. Tehát,
6: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat.
5: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
4: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
5: be. Apuka az egészet
4: apuka
5: nem
4: egész
5: akarta.
4: Máshol lenne.
5: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni.
4: Ezért megyek, játszom vele
5: ilyen. Ez még mindig jobb.
6: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdákon, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Ne. Ezt
5: nem?
6: Van ilyen, láttatok

0: Rómból emlékszünk, a Palatinus, római fürdő, csillag.
1: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
1: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
0: Szeretik?
1: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép. És
2: oda lehet gyereket vinni?
0: Oda bevihezzél, persze, az kifejezett gyereket.
2: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
0: Az fürdő, az várjál, az más.
2: Nyugodtan lehet pihenni.
1: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosból kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
0: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó? Azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
1: Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az órából, majd csak egy egyszerű mozdulat, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
2: A pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
0: Törölköző szép, ez a neve. Ez mi is így hívtak, törölköző szép.
1: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
0: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete száz hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
2: Ő a napi mozgást csinálja.
0: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszza a 400 vegyest.
1: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
0: Washington Post kinyomozta, és ilyen most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
1: Kiszivattyúzták.
0: Nem rossz szerintem.
2: Csőposta.
0: Hova teszed Trumpot?
2: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
0: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni?
1: Hát a szivattyús kocsi, ami kiszívja a tartalmát a kocsinak az aján.
0: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
1: Büfékocsi?
0: Jó nyomon vagy.
1: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban mi vannak?
0: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg így Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
2: Borsodi sör, meg ilyenek,
1: mi? Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
2: Ételszállító kocsiba.
0: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. De ez megvan, de ez
1: hogy,
0: a jelenet.
1: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett találni. Igen. Abba begugol, és letolták a izéről.
0: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
1: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
0: Ez egyértelműen nagy duranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na
1: ki ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
0: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
2: Integet.
0: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
2: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
0: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
2: fekszik a Trump. Bebújni?
0: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
2: De a család például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillé van felszállás közben?
0: De nem is az, de a család... rossz az elnök úr, több rossz
1: az. Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök urat meg elviszik, vagy ez mi volt?
2: És ott megy el, ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
0: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadsereg.
2: Igen, a török légtérből. Vagy a Iránból elérhető a török légtér.
1: Aha. Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta? Meg
0: ez egész nagyon fura.
1: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
0: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
1: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
2: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnök

0: őket átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment. Ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki
1: gépre. Hogy kiszedtük az elnököt.
0: Igen, hogy nincs rajta az
1: elnök. Jó, csak ez utólag jelent meg.
0: Akkor nem jó.
1: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért az így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az egy ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor utána ezt meg nem mondtad el?
0: Igen, mert
1: az egész sántit.
0: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
1: Kilőnek az ételszállítókat, igen.
2: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
1: Ilyenkor vajon az elnök ő beleszólott abba, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
2: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
1: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
0: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Balástól lehet kérni 10 után zenét? Most nem. Mikor van, gyerekek? Mikor? 31-e, ez jó, ha mondjuk nektek. Ugye egy gyönyörű fogadás után, amelyet én nyertem, ő bukott, ez volt az egyik tétele, hogy egy kívánságműsort meg kell csinálni. Augusztus 31-e, ráadásul arra is engedélyt kapott, hogy betegyen olyan zenéket, amit egyébként nem szoktunk, úgyhogy jó lesz. Milyen zenét kérsz a Balástól, Eszter?
2: Én csak FLM slágereket fogok kérni tőle, természetesen. Amit nagyon szeret.
0: Igen,
2: nagyon
0: megtalállak szeret. Még.
2: Így van, az nagyon, vagy Jimmy-től nem veszíthetek.
0: De ez a kettő.
2: Így van.
0: Jó, ez 31-e, és ő holnap, meg holnap után nincs, mert ugye forgatnak, elkezdődött a Most Want It, szerintem most néhány perc múlva ellövik majd a rajtot, úgyhogy lehet figyelni, kikinek szeretne segíteni, Balázsnak, vagy a menekülőknek, ezt majd döntsétek el. Nekünk egy dolgunk van most, hívni a nap hallgatóját. Hát azt mondja, van egy nagyon szép külön ajándékunk is hozzá, ha fölveszi persze, és azzal veszi föl, amivel kell. Ja nem, az ajándékot, külön ajándékot megkapja.
2: Szóval ma este részeges napfogyatkozás lesz.
0: Mondjuk azt, hogy mondtad, hogy Balázsék, jó?
4: Ja, hello, hello.
0: Hello, szevasz. Danya, te vagy az?
4: Én csak sajnos csak elírtam.
0: Ja, akkor Sanya?
4: Igen.
0: Vagy Tanya? Vagy, vagy Papanya?
2: Úgy hallom, hogy Gatya vagy.
0: Hogy Gatya. A Ronaldo és esküvőre írtál, Ronaldoiknál az esküvő végén a pap nem áldást adott, hanem hármas sípszóval zárta le az esküvőt. Úgyhogy ez lett ma a nap legjobb SMS-e. Gratulálunk. Van egy ajándékcsomagod, ezt megmutatjuk, illetve egy külön ajándékod is, figyelj.
4: Igen.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
0: Na?
4: Na, nagyon jó, tök jó.
0: Szereted a dartsot?
4: Persze, otthon is szoktuk nézni, játszunk is, úgyhogy igen.
0: Na, ez majdnem ugyanaz lesz, mint nálatok a nappaliban a dartsozás. Kicsit nagyobb a tét. Maximum ennyi a különbség, jó? Oké, Sanya, akkor küldjük a részleteket, meg hív az Anna. Vigyázz magadra. Cső-cső. Ez mi volt, egy kaputelefon, vagy mi beszélgettünk?
2: Nem tudom, szerintem ez egy ő már valószínűleg fenn a perszeidákat nézi, és ez már az ilyen űrállomásról jött ez a hívás.
0: Milyen strand lesz ma?
2: Nem tudom, most küldtek jókat amúgy, azt mondják, hogy menjek át Tatára a fényes fürdőbe, de ez messze van, Tata, úgyhogy azt nem tudom. Mindig csak másnap fogom megmondani, hogy ne találkozok ott senkivel.
0: Jó, hogy nehogy direkt működik. Azért kimenjenek.
2: Jó, akkor Tatán találkozunk.
0: Ott várjatok, kettőre ott vagyok.
2: Jó, úgyhogy stratégiai fürdőzések ma. Fognak történni.
0: Valahol is akkor holnap megtudjuk az újabb részleteket. Julcsa is jön holnap reggel, tehát így várunk hármasban benneteket, úgyhogy legyetek itt ti is.
2: Ugye már itt van, miért nem ültetted be az utolsó fél órára?
0: Ezt a rohadt életben. Vagy most maradjon reggelig.
2: Megy a semmit tevés.
0: Szerintem ma alszik át.
2: Teszi a semmit.
0: Holnap reggel találkozunk 6-kor. Szevasztok!
2: Puszi!
3: Na, ennyi!

0: mai slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: Ez a rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: You shot me, then you caught me, I'm like, yeah,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 5 perccel járunk 10 után. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Van még páros belépünk a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, úgyhogy ebben az órában újra lehet majd értük jelentkezni, szólni fogok, ha hívni kell. Viszont van itt két fontos közlekedési info, ezek már itt fogadtak az SMS falon. Andy írta, az M1-esen Budapest felé kamion és autóút között 2-3 kilométeres a sor, a 16-os kilométernél történt. De van még egy baleset az M1-esen, ezt Zozó küldte, 3 autó is érintett benne, a határ felé haladva az 56-os kilométernél, itt is torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azzal a David Guettával folytatom most, aki azt mondta, hogy a célja mindig is az volt, hogy hidat építsen régi és új zenék között. Ezért van, hogy sok korábbi slágert feldolgoz, hogy a fiatalok megismerjék. Ebben az esetben, a Save Me Tonight esetében a 2008-2012-es évek hangzásvilágát szeretné elhozni az új generáció.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy a folytatásban is. Perceken belül hozom majd Shakirától a Die Die-t, mert tudom, hogy sokan várják már. Játszok dalt Tiestótól, aki a múlt hét végén a World Is Mine Radio Show-ban a Guest Mixet prezentálta. Aki véletlenül ezt kihagyta volna, hallgassa vissza a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a Rádió 1 applikáción. De jön majd a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
4: Tanulj a Telekiben villányban ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák egy év alatt, érettségi két év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
9: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
10: Orjaleves daragaluskával és konfitált sertéstarja strapacskával, sült hagymával vagy tojásos nokedli fejes salátával, esetleg erdei rakott káposzta.
11: A Sleevem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
12: Csontleves velefőtt zöldségekkel és A. babérleveles burgonya főzelék egyben sült vagdaltal, B. rántott sertésborda pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. rozmalingos csirkecomb zöldséges rizssel, savanyúsággal.
13: A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: baranyai legényfogóleves és csirkemell szaltimbokkal, salátával vagy rántott sajt jászminrizssel tartárral.
14: További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán.
15: A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért.
16: Fokhagyma krémleves és sertéskaraj párizsi bundában párolt rizssel, vagy paprikás csirkemell házigaluskával, esetleg húsleves cérnemeteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs.
17: Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: régóta próbálkozol.
1: Nagyon régóta, igen.
0: Akkor gyere velünk bulizni, de csak akkor adom a jegyeket, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Hát Martin, ezt elvitted.
1: Köszönöm.
0: Mindenki orra elől. Tetszőlegesen választható napra kapod a jegyet. Te választod ki, hogy melyik napra mennél ki, és valakit még vihetsz is magaddal. Ki lesz az?
1: Barátnőmet fogunk vinni.
0: Jó bulizást kívánok nektek, érezzétek magatokat köszönöm. Nagyon jól.
1: Köszönöm. Nagyon feldobtáltok a napon, nem bíztam benne egyébként.
0: Nem bíztál benne, mégis összejött. Hát nagyon remélem, hogy a következő órában is feldobhatom valaki napját. Lesz játék nem sokára újra itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
10: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
9: Ezt azonnal le kell foglalni.
10: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
9: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Eladott?
14: Hát muszáj, most pénz kell.
13: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
14: Ez jobb döntés.
13: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
15: Az RTL Most Wanted celephajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Fogsámvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi, idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Damien 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bod Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horror.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Esztergom csatlakozott, ugye FM 107,5. Én Györki Attila vagyok, szép napot mindenkinek, Máténak pedig nagy pacsi, mert ezt az új esztergomi frekit teszteli. Hello Atis, itt járok Esztergomban fotózni, imádom ezt a várost, és ahogy a napokban kérted, lefüleltem az új Rádió 1-es frekvenciát, kiváló a minőség. Sokat autózok ma még, végig hallgatni foglak. Mátékám, szuper napot neked, fotózás mellé is igazi mai slágerek, most éppen Ray Dalton-tól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na végig énekeltük a dalt vezetés közben. Hát, jobb énekelni, mint idegeskedni. Nikolettától kaptam a hírt, hogy baleset történt az M5-ösön Budapest felé, Petőfi szállás pihenőhelynél. A belső sávban vannak még, úgyhogy ezért van ott lassulás. Bazsi pedig azt írta, megállt egy kamion az M0-áson, az M3-as felé, a Jászberény-Maglód-Rákos keresztúr csomópontnál, pont a lehajtósávnál. Ha van még hír, jöhet SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki készen áll, hogy megszerezzen most a nyár egyik utolsó fesztiváljára páros belépőjegyét. Szín, Szegedi Ifjúsági Napok, a Rádió 1 is ott lesz, ráadásul két stage-gel. Egy stéggel és egy arénával. A stégen már délután 5-től zenélünk majd víz közelben, a Rádió 1 arénában pedig este 11-től lép fel az összes lemezlovasunk. Egy hallgatót ebben az órában is bejuttatok, a Forrodrót 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
3: Tanulj a Telekiben villányban, ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák 1 év alatt, érettségi 2 év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
4: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
5: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió Egyen.
5: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
6: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
7: Órjeleves daragaluskával és konfitált sertéstarja strapacskával, sült hagymával vagy tojásos nokedli fejes salátával, esetleg erdélyi rakott káposzta.
6: A Slivem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
7: Csontleves veleföldzöldségekkel és A. babérleveles burgonya főzelék egyben sült vagdaltal, B. rántott sertésborda pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. rozmaringos csirkecomb zöldséges rizssel savanyúsággal.
6: A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat:
7: baranyai legényfogóleves és csirkemell szaltimbokkal, salátával vagy rántott sajt jászmin rizssel tartárral.
6: További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A MyBistroban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért.
7: Fokhagyma krémleves és sertéskaraj párizsi bundában párolt rizssel, vagy paprikás csirkemell házigaluskával, esetleg húsleves cérnemeteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs.
6: Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió Egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió Egyen. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió Egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió.
0: Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forradrót, 311-111, és az elmúlt percekben közel 500 hívás érkezett. Mindenki játszani szeretne, úgyhogy nagyon nehéz bejutni tizedikként. Óriási mázli kell. Halló!
1: Halló, szia-szia! Termus, jó reggelt!
0: És jó étvágyat!
1: Hát igen, végül is lassan ebéd, úgyhogy igen, szia-szia! Ricsi van a vonalban, halló!
0: Ricsikém, hát így kell elegánsan bejutni tizedikként!
1: Jaj, de jó! Juhú, köszönöm szépen, szuper, nagyon jó!
0: Jó ebédhez szól a nóta!
1: Azaz, bizony, majd csak fog a színen, remélhetőleg.
0: Akkor viszont most jó ebédhez szól a szlogen!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, hogyha már idén kimaradt a sziget, legalább akkor egy szín becsúszhat, mert egyébként évek óta terveztem, hogy elmennék. Elmúltak az egyetemista évek, de akkor itt az ideje, hogy akkor most ellátogassak Szegedre a jó kis színnapokra.
0: Most mindent bepotolsz.
1: Nagyon örülök. Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: És lesz itt még esély, drága Rádió 1-esek játszani. Vannak még jegyeink a színre. Délután folytatódik a játék a Rádió 1-en.

az elektronikus zenei karrierjük előtt, rockzenekarban tolták, de később aztán együtt kezdtek el house zenéket készíteni, sőt, közösen építettek fel egy zenei kiadót is. Én örülök, hogy váltottak, Alex Kenji-től ezt a dalt nagyon szeretjük idén. Bambolé!

0: nem látott teljes napfogyatkozás lesz Európában a mai nap folyamán. Spanyolország nagyon készül, ott lehet a legkedvezőbben megfigyelni. Magyarországon 81%-os lesz a legnagyobb lefedettség. A Sopronban láthatják majd a Rádió 1-esek. Budapesten 65-70% körüli lesz a lefedettség, ami megfigyelhető. Szabad szemmel nem nézegetjük, jó? Sima napszemüveg is rontja a szemünket. Ez speciális, tanúsított napfogyatkozás néző szemüvekkel. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek. Az igazi mai slágerek pörögnek tovább ezután is. Mindjárt indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Vár! A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Eladott?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
14: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdő Fesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
2: 2026. augusztus 12-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en. Ince Anna Máriától.
2: Fogadalmi nagy búcsú keretében ünneplik Nagyboldogasszony, azaz Mária mennybevételének augusztus 15-ei ünnepét szombaton Mária gyűdön, ahová éjszakai zarándoklattal is el lehet majd jutni a Baranyai megyeszékhelyről. Mindezt a pécsi egyházmegye közölte az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a fogadalmi főbúcsún liturgikus eseményeket tartanak, így közös imádságon, szentmisén és körmeneten vesznek részt a hívek. A rendezvényt minden évben megtartják, hiszen Mária gyűjt hagyományosan a délvidéki, bácskai és szlavóniai ferences rendházak környezetének volt a találkozási pontja. Azt Szkitovszki János megyéspüspök 1845-ben nyilvánította kegyhelyé. Az egyházmegyei fogadalmi búcsú keretében a szabadtéri oltárnál szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a püspöki szentmise, amely után körmenetben vonulnak a hívek a fájdalmas szűzanya szobrához, majd az ünneplitániával zárul. Felföldi László püspök meghívására és felkérésére az idei ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát lesz. A búcsú idején a kegyhelyen folyamatos gyónási lehetőség áll a hívek rendelkezésére. Továbbá a szervezők kérik a fokozott felkészülést a helyszínen hetek óta tartó extrém időjárási körülményekre. A hívek éjszakai zarándoklattal is csatlakozhatnak a főbúcsúhoz, a Mária út közhasznú egyesület szervezésében. A mintegy 25 kilométeres szakasznak az egyúton nemzetközi zarándoknap keretében lehet nekivágni gyalogosan, szombat hajnali 1 órakor Pécsről. A rendezvényről és a zarándoklatról bővebben a pécsi egyházmegye, valamint a Mária út közösségi oldalán lehet tájékozódni. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újulhat meg, csaknem 149 milliárd forintból. Mindezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte kedden közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz európai uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. A tájékoztatás szerint a legtöbb beruházás pár kilométeres útszakaszt érint. Azt is hangsúlyozta, egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak. Az ott élőknek viszont, akik akár évtizedek óta várnak rá, nagyon is fontos. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson, tette hozzá. Baranyában 9, Tolnában 4, Somogyban pedig 1 projekt szerepel az idei programban. Vitézi Dávid arra is kitért, hogy a legtöbb helyen nem csupán egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik majd. Ezek a beavatkozások pedig hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös keddi sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra még az ünnepnapok előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja. Miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, melyre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas a véradásra, hogy már most tervezze meg véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya folytatódik, melynek részeként a véradók koncertekre nyerhetnek belépő jegyeket. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hetek rendkívüli időjárásában véradásukkal segítették a hazai vérellátás biztonságát. Jelezték, hogy az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A harkányi lakosok idén is tiszteletjeggyel vehetnek részt a 4 napos fürdőfesztiválon, melyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek, írja az Új Harkányi Hírek. A képviselőtestület döntése alapján azok jogosultak a díjmentes belépésre, akik 2026. augusztus 1-én harkányi állandó lakcímmel rendelkeztek. Szintén kaphat tiszteletjegyet az a gyermek, akit igazoltan Harkányban élő nevelőszülőnél helyeztek el. A belépőket a fesztivál valamennyi napján délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a fürdő platán kapujánál. Ehhez személyazonosításra alkalmas igazolványt és lakcímkártyát is be kell mutatni. Fontos, hogy egy lakos egyetlen, kizárólag a saját részére szóló tiszteletjegyet vehet át. A belépéshez járó karszalagot már a helyszínen felteszik, azt külön elvinni nem lehet. A karszalagot nagyon meg kell őrizni, elveszítése vagy eltávolítása esetén ugyanis újat nem adnak. A lakossági tiszteletjeggyel a fesztivál ideje alatt a fürdő valamennyi vendégek számára megnyitott medencéje is használható. Vasárnap zárul a Szépművészeti Múzeum Vazarelli 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, közölte az intézmény kedden. A magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált művész életművét bemutató tárlatot eddig több mint 50 ezeren látták. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett, májusban nyílt kiállítás, több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be a művészetét. A tárlat elsősorban a Vazarelli által alapított budapesti kollekcióra épít, mely a legnagyobb és legátfogóbb Vazarelli közgyűjtemény a világon. Emellett kiemelkedő, eddig idehaza még nem látott művek is érkeztek az Aix-en-Provence Foundation Vazarelliből, valamint a Pécsi Vazarelli Múzeumból és magángyűjteményekből. Hazánkban legutóbb 1969-ben a műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vazarelli alkotásaiból. A jubileumi Vazarelli év szeptember közepétől az Óbudai Vazarelli Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítás várja majd a látogatókat. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai is.

Rádió egy csak igazi mai sláker megy. Sokkal hűvösebb időre számíthatunk Baranyában, 31-32 lesz az átlag hőmérséklet. Hétvégén aztán 35-36-ig felszökik, majd a hőmérő higanyszála, de legalább egy kicsit élvezhetjük a kellemesebb nyárias időt, és szerencsére Pécs és Remeterét közt sem lesz majd fennakadás.

0: Listánkat követően a helyi baranyai programajánlatok jönnek, aztán Szemfeld sikerdala, Heart Like Mine. Nem sokára zenélünk itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voice Singers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Infók, elővételes jegyek, részletek winevibe.hu. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horrort.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: valószínűleg.
1: Nagyon kellemes délutánt ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és nagyon kellemes estét mindenkinek, pláne, hogy rengetegen fogják lesni a csillagos égboltot, hiszen két komoly esemény is megfigyelhető. A napnyugta előtti időszakban a hold szépen lassan egyre nagyobb részét takarja ki majd a napnak. Részleges napfogyatkozás következik be. Az este viszont még tartogat más látnivalót is, hiszen a Perszeidák meteoraj szintén aktív, ez óránként rengeteg, akár 70-90 hulló csillag felvillanását is jelentheti, úgyhogy nem véletlen számos helyen tartanak ezzel kapcsolatos előadásokat, kinti programokat, Töttösön például, holnap majd Mecseknádasdon, és természetesen a Pécsi Planetáriumban is erről tartanak majd előadásokat. Várjuk nagyon, addig viszont még rengeteg Rádió 1-es dalt tudok hozni, itt a következő Sakirával.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Kóstolni, recepteket cserélni, meglesni a különleges fajtákat, és élvezni a kellemes nyári időt. Na meg persze a Rádió egy sikerdalokat hozzuk akkor is, és hozzuk most is. A következővel búcsúzom, majd holnap találkozunk dél és kettő között. Molnár Kristófa Rádiósztál a 100,9-en villányban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyikhez közlem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Boy Singers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine and White Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Fogsámvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horror.
11: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
13: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
14: Tanulja Telekiben villányban ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák egy év alatt, érettségi két év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a teleki szakképző villány.hu oldalon.
15: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenki. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
0: Reklámot hallottál.
11: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
0: Rádió
11: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Budapestről. Baleset volt Zalakomárnál a Budapest felé haladó oldalon. Hatalmas tömeg, mentőhelikopter, érdemes a 7-es főúton kerülni. Attila pedig azt írta SMS-en, az M0-áson 5 kilométeres a sor az M4-es és az M5-ös csomópontok között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki még idén nyáron szeretne bulizni a Rádió 1-es DJ-kkel, aki a nyár utolsó pillanatait is szeretné kihasználni, annak segítünk, mert hölgyeim és araim, adom a páros belépőket a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, augusztus 26-29 között is találkozhatunk

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és megadjuk a módját. A nyár utolsó fesztiválján két stage-el is jelen lesz a Rádió 1, az összes lemezlovasunk zenélni fog. A Rádió 1 tégen és a Rádió 1 arénában is, a színen, a szegedi ifjúsági napokon, a tizedik telefonáló pedig most páros belépőjegyet nyert tőlem. Halló!
1: Szia, Marian vagyok, szeretnék játszani.
0: És miért szeretnél játszani, Marian?
1: Hát, szeretnék menni fesztiválozni.
0: Mert idén még nem volt fesztivál, ahova kijuthattál volna?
1: Hát a Veszprémhez, de oda nem nagyon sikerült lemennem, családi okok miatt.
0: Hát akkor eddig neked fesztivál nélkül telt ez a nyár. De Szegedre eljutsz?
1: Komolyan?
0: Igen! Tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Hát nem múlhat el az idei nyár úgy, hogy ne fesztiválozz.
1: Hát húzod itt az idegeimet.
0: Nem húzom, mondd inkább a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel adom a nyereményt.
1: Köszönöm szépen.
2: Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen azt is, köszönöm.
0: És nem adjuk fel, drága Rádió 1-esek. Holnap után is lesz játék, sőt, a következő órában is. Itt a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Kértem az előbb bárki bármit lát az utakon szóljon. Na hát Taxis Ati írt egy Vibert, hogy ő nem lát, mert óriási a füst. Szia Ati, is a 8-as utat teljesen lezárták Öskü környékén, mert sajnos ég a tarló és olyan füst van, hogy nem lehet látni semmit, és a baleset veszély miatt teljes útzár van. Aki arra menne, az kerüljön. Tehát 8-as út Öskü környéke. Taxis Ati, köszi szépen! Várjuk még az infókat a Forradról 20-as 311-111. Én pedig indítom az újabb zenei órát, autózni szuper jó lesz ez a dal. Mindjárt jön BB Rexa és a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható. Augusztus 31-ig. Válts ki online gurmé kártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Felvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
7: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demién Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbeka, Nigel Stately, Andró, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikájével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem történetek kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demién Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demién 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Sivatag fia kalandfilm, a Birka krimi vígjáték, a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5. része, a Vajana, de vetítik az új Pókember vadonatúj nap című filmet, a Szürke zónát, az Odüsszeiát, vagy éppen a Megszállottság horrort. A Pécsi 3. színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bodh Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
14: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottál.
17: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
0: Rádió 1!
17: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Itt egy újabb zenei óra, amiben még én válogatom a zenéket. Györke Attila, 5-től viszont jön a live mix, akkor már Loving Arms lesz a DJ. Viszont van páros belépőm a színre, nem sokára játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy ilyen SMS-t. Hol közvetítik ma a napfogyatkozást? A neten nem találok semmi infót erről. Segítsetek, please! Hát barátom, leginkább a természet közvetíti majd ezt. Ki kell menni a természetbe és megtekinteni a napfogyatkozást. Ez lesz a legjobb közvetítés. Még egy jó zenét is berakhatunk magunknak, mondjuk igazi mai slágereket a rádióból, ugye? Viszont nagyon fontos, drága Rádió 1-esek, szabad szemmel nem nézegetjük a napfogyatkozást, a sima napszemüveg sem védi meg a szemünket, távcsővel vagy fényképezőgéppel is csak megfelelő napszűrővel szabad, alapvetően egy ISO szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg kell lehez. Jó? Akinek van ilyen megfelelő szemüvege, az Sopronban 81%-os napfogyatkozást lát majd 19 óra 22 perctől, és 20 óra 8 perckor lesz ez a 81%-os fedés. Az országban Sopronban lesz a legnagyobb lefedettség, Győrben például 73%-os lesz, Budapesten 65-70% körüli, Kelet-Magyarországon ennél kisebb. Szóval 19 óra 22 perctől nagyjából ez lesz hozzá a program, és mi játszunk hozzá sok-sok igazi mai slágert itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. A nyár legutolsó hetén is beleadunk majd apait, anyait. Dupla stage-el ott leszünk a színen, Szegeden. Délután 5-től meg este 11-től is buli a Rádió egy lemez lovasaival a fesztiválon. A 10. telefonáló ott lesz. 20-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Mindenki szeretne még egyet bulizni a nyáron. A színen a Rádió Egyesekkel két stage-ünk is lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon, és a 10. telefonálónak odaadom ezt a páros belépőt, ami itt van nálam. Halló!
1: Szia, Jánkika, jelentkezem!
0: Szia! Hogy hívnak téged?
1: Pászon vagyok, Szegedről.
0: Marci?
1: Marci, igen, nyugodtan hívok Marcinak is.
0: De amúgy a neved László.
1: Remélem, a 10. vagyok.
0: Marcikám, a 10. lettél!
1: Nevel! Nevel! Imádom!
0: A Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1! Ők igazba is megermelj!
0: Hát persze, hogy tudod!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Királyság!
0: Kivel érkezel, mert hogy ez egy páros belépő?
1: Hát remélem, a haverom eljön velem.
0: Biztos vagyok benne, de ha ő nem, akkor ezren fognak rájelentkezni, úgyhogy én küldöm neked a jegyeket, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, a játéksorozatunknak nincs vége, mert hogy Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban többször is lehet még majd játszani ezekért a jegyekért. Holnap után is osztogatjuk az igazi mai slágerek között a belépőket a

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdem a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ Up, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételesi jegyed még ma. winevibe.hu.
3: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
4: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
6: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
2: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autó kiállítással, napi jóga órákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió Egyen. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
8: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
0: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió Egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, Ön mi szóljon a Rádió Egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió Egy kívánság műsor. Este hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy infót Bálintól az M4-esről. Szolnok irányába, abony elkerülő szakaszán baleset volt. Egy autó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, a külső sávot lezárták. 8-11-es főút Székesfehérvár és Lovasberény között három autó karambolozott, úgyhogy a 10-es kilométernél félpályán lehet csak haladni, ezt Attika írta.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió Egy, ahogy igazi mai sláger megy.
1: Szervusz Attila, Feri vagyok, minden Rádió Egy hallgatónak, meg neked is jó nyaralást kívánok.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, megszakítás, die, ezzel folytatom, érkezik Shakira, és az a Burna Boy, akinek ez lett az első VB himnusza, ő egy nigériai szupersztár, és hát persze, hogy azonnal elfogadta a felkérést, amikor megkeresték, úgyhogy az afrobeat és a latin pop keverése tudatos döntés volt, hogy a dal minél több kontinensen szóljon. Die,

0: tengerbe egy nem áll meg a pörgés, a következő fél órában is jó zenék jönnek. Öttől pedig Juhász Geri és Loving Arms, Live Mix, Summer Edition. Én ezzel készülök, az infók után ezt is meghallgatjuk. Heart Like Mine!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért, hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kérdési hírek, korábban meséltem róla, a netes lapok is megírták azóta, csúnya baleset volt az M7-esen Zalakomárnál a Budapest felé haladó oldalon. Ott továbbra is terelnek, mindenkinek a 7-es főutat ajánlják, Bogi szólt, hogy még mindig ez a szitu. M4-es Szolnok irányába Abony elkerülőn volt baleset, ezt nemrég tudtuk meg. Miki írta, hogy az M1-esen megállt egy kamion Herceghalom és Bicske között a 30-as kilométernél, 3 kilométeres már a torlódás. Erik pedig az 1-es főútról írt, Óbaroknál dolgoznak az aszfalton, a 35-ös kilométernél a félpálya lezárva. Ha van még hír az utakról, várja Geri és Kabai Andris is, azaz Loving Arms. 5 órától tehát mix, az üzenetek a 20-as 311-111-es forródrótra jöhetnek, előre is köszönjük!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
11: Otthon is érhetnek meglepetések.
13: Az egy dinoszaurusz!
12: Futás, futás, futás!
11: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
14: Mit fogunk csinálni?
15: Túl fogjuk élni.
11: Az Oak Street vége. A mozikban.
16: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
18: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
19: Villány ezen a héten új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine & Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ, Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andrew, DJ Up, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie, Premium Borok, Street Food és egy felejthetetlen Open Air Fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. Szerezd meg kedvezményes elővételesi jegyed még ma. WineVibe.hu.
2: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
7: 3 új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok 3 különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
3: Tanulj a Telekiben villányban, ingyenesen. Felnőttképzési rendszerben borászati és kertészeti szakmák 1 év alatt, érettségi 2 év alatt megszerezhetők. Jelentkezés és részletes információk a telekiszakképzővillány.hu oldalon.
18: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
15: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
1: Egyen újra együtt mixel

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió 1!

0: Két teljes órán át egész nyáron, mellette mindentől a Loving Arms övé, ma délután a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Remélem, hogy mindenki felpörög itt a délutánra. Én úgy érkeztem be, megmondom nektek őszintén, hogy egy picit fáradt voltam, de Geri egy olyan kávét főzött, hogy most már szerintem hétig le sem állok. Sőt, annyira felpörögtem, hogy a nap is le fog korábban menni, aztán visszajön.
0: Úgyhogy pörögjetek velünk ti is, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, isteniek lesznek a zenék, nagyon kevés lesz a duma, kezdjük el!
1: Én azt a zenét, amivel nyitom a délutáni Live Mixet, még mindig szeretem, ez egy tavalyi dal, Kamrától, Be Mine-nal nyitjuk a délutáni Live Mixet, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, maradjatok itt Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal a Rádió 1-en.
2: Hey everyone, this is Kamra and you're listening to Radio 1.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Csak igazi mai sláger megy ez a rádió, egy Live Mix Summer Edition. Igen, tudjuk, hogy jó negyed óránál nem volt adás, de csak a legjobb üzenetekből hagyja meg ezek. Mi volt ez a 10 perces centrifuga, kérdezi Laura.
1: A legjobb... Nem tudom, Geri, de azt akarom kérdezni, hogy mennyire vagy túsz, mert az előbb láttam itt az UFO írtókat, itt szaladtak el, hogy most ez a valóság.
0: Igen, gyerek, mi se tudjuk, mi történt. Köszi a türelmet, dolgozunk rajta, elméletileg most már lassan minden helyre. Sziasztok, egy használt hangkártya érdekes lehet nektek, kérdezi Norbi.
1: Bontott téglára tudjuk cserélni.
0: Igen, sweepereim még nincsenek, úgyhogy közlekedési infók jönnek, 4 autó karambolozott, és ez innentől nagyon komoly. Az M1-esen a terelt szakaszon a főváros felé Bicske térségében 5 kilométeres jelenleg a dugó, tehát még egyszer 4-es karambol, M1-es autópálya főváros felé vezető oldal, és van egy baleset a Bajcsi-Zsilinszky úton is a fővárosban, a Zicsi-Jenő utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, pumpáljuk a legmenőbb zenéket, menjünk tovább.
1: Van egy nagyon találó zeném az elmúlt 15 percen, amikor nem hallottatok. Jennifer Lopez és David Guetta is segítségünkre rohant, Save Me Tonight, úgyhogy ők már megmentenek minket ma. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, úgyhogy maradjatok velünk, most már zenélünk, nem állunk meg. Jó hangulat, jó az energia, jó a zene, maradjatok velünk!

0: Nincs számítógép, úgyhogy mi magunk szviperezünk élőben Andrissal. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig mixelve 2 órában.
1: Loving Arms.
0: A lemezjátszóknál. A lemezjátszóknál. A Loving Arms.

0: Cyril Remixben, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például a Living Arms. Egy olyan bődületes nagy adás leállásunk van, amiért régóta látunk, csak elmondanám, hogy mi történik, tehát az adásgépünk az egyáltalán nincs. Ha most nem élőben mixelnétek, akkor nem is tudnák adást csinálni. Képzeljétek el.
1: Bocsánat, még szerencsé, hogy közel lakom.
0: Hála jó égnek. Hú, szegény süsükén. Remélem én is azért hazaérek hozzá időben. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy ez lesz minden idők leghosszabb mix műsora a Rádió 1-en, mert hogyha nem tudják megcsinálni az adásgépet, akkor nem állunk le 17:50-kor, meg 18 órakor. Nem tudom, mentél volna a szigetre bulizni, ma minden programodat mond le, Andi. Szerintem itt leszünk reggelig.
1: Figyelj, Geri, én úgy alakítottam a mai napomat, hogy ráérek, úgyhogy van nálam. Most már van egy nagyon jó pendrive-om, ugye, hogyha követted az eseményeket, akkor frissítettem.
0: Igen,
1: úgyhogy van
0: Istenem.
1: Nálam rengeteg jó zene, Rádió 1-es zenék is, úgyhogy nem el leszünk.
0: Abszolút, rendelek egy jó gíroszt, aztán meglátjuk, és annyira jó fejek a hallgatók. Geri, jó volt ez a 10 perc hard techno, lehetne ilyen gyakrabban is, üdv a térdműtött Ádám Miskolcról. Mert egy ilyen hang ment 10 percig, hogy... Na, az tényleg olyan volt, mint a hard techno. Könyörgöm, legyen mindig ilyen az adás, hogy a Geri hangján vannak a sweeperek is, írja Réka. Elgondolkodunk rajta. Jó? Jó, hiány, most ennyit tudunk csinálni, úgyhogy én a hangomat adom, a sweeperekhez, Andris meg az effekteket prezentálja. Megoldjuk, lehozzuk, minden oké. Okay.
1: Igen, de Gerinek pont azt magyaráztam, hogy milyen nagy szerencsénk van, hogy a lejátszó működik, mert most gondoljátok, hogy Gerivel nekünk énekelni kellene. Tehát úgy tudnánk az adást megtartani, hogyha én vagyok a lábdob, Geri énekel, vagy éppen fordítva.
0: Gyönyörű utolsó adás lenne. Mind a kettők részéről. Na, menjünk tovább, itt vagyunk, élőben, mixerünk, hajrá!
1: Mondanám, hogy csak csajok, de nem csak csajok hallgatnak minket, hanem itt van velünk mindenki, úgyhogy Rihannának van egy ilyen Only Girl című dala, és egy szuper jó remixje ebből, úgyhogy jó hangulatban, jó zenékkel, és megyünk tovább, úgyhogy maradjatok nyáron is Juhász Gerivel, és velem a Loving Amps-szal.

0: Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Visszajött az adásgépe, kicsit sajnálom.
1: Én is egy kicsit, annyira jó volt a sweepered. Meg hát nagyon sokan írtak nekünk, itt van velünk Lencsé és Zoli is, aki éppenséggel pont a, ő is a térműtéte után lábadozik, hogy nagyon jó hangulatú volt ez a sweeperezés, ez a homemade sweeperezés.
0: Nagyon szerettem.
1: Úgyhogy csináljunk még ilyet.
0: Sokkal izgalmasabb így a műsor, írja Péter. Sziasztok, lehet ilyen adásleállást kérni? Még imádtam, hogy megoldjátok, Ádám.
1: Imádtam.
0: Most már tudok tapsot is adni. Köszi, Ádám.
1: Igen. Sőt, egyébként, hogyha néztétek volna ezt YouTube-on, hogy mit csinálunk, mint malac a jégen, küzdöttünk, de nem adtuk fel.
0: Így van. Jaj, nagyon szeretem. Na, szóval most már itt vagyunk, hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet. A terveink szerint 7 perces lesz, ha megint elmegy az adás, nyugi, itt vagyunk, megoldjuk, jó? Maradjatok. Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
13: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
12: Ezt azonnal le kell foglalni.
13: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
12: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglass-nál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már repett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Eladod?
19: Nem, muszáj, most pénz kell.
18: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
19: Ez jobb döntés.
18: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
20: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
21: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben.
6: Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
21: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
22: Reklámot hallottak.
23: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
24: Frissülj fel az I Love Peach Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
25: A Nemzeti Lovasz Színház Rómeó és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 250 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
26: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
27: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
28: Augusztus 15-én újra Belga a Káptalan kertben. Sajátos humor, kultikus dalok és hamisíthatatlan koncertélmény vár mindenkit. Káptalan kert, ahol a bécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.

0: Rádió 1 top 50. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig a Loving Arms itt mellettem a lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ. Sziasztok, valaki nem kapcsolta ki az automatikus Windows frissítést?
1: Szerintem ezeket a poénokat ma nem tudjuk megúszni, és nem tudjuk elkerülni, de nem is akarjuk.
0: Nem is akarjuk, kapjátok, írjátok, tényleg, gyerünk gyorsan, úgyhogy mi ez az elmúlt 15 perc, nagyon sokan írtak tőtük, olyan volt, mint egy centrifuga, amíg nem szólt az állás, nyugodtan jöjjenek, én úgy szeretem, hogy végre történik valami.
1: Igen, és az volt ebben a legszebb, hogy utána bejöttek ugye a Márkék, a technikus csapat, hogy egyébként nem megyünk kifelé, és mi Gerivel itt ártatlanul itt csinálgatjuk a dolgokat, Geri elkezdi, ó, basszus, lemerült az egér.
0: Minden lemerült, minden tönkre ment.
1: Picit úgy éreztem magamat, mint a Titanicon, ugye a zenészek.
0: Igen.
1: Nagy a baj a ház körül, de mi még
0: igen,
1: zenélünk.
0: Igen. Amikor Márk azt mondta a szerver szobában, hogy dolgozunk rajta, hú, akkor ott láttam, hogy ez egy komoly adás leállás lesz. Na mindegy, itt vagyunk, most már minden rendben. 0623111111, ez az SMS és Fiber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, még mindig mixelve, menjünk tovább.
1: Így igaz, egy régi és egy új kedvencünkkel is megyünk egyben tovább, ez egy ilyen kettő az egyben. Már csak azért is, mert a Faithless-t ugyebár mindenki ismeri, és az Insomniát is. És Bibi Rexával összeállva született belőle egy új verzió, egy 2026-os verzió, amivel nyitom a délutáni Live Mix második óráját, úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, itt a délutáni Live Mixben, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Rádió egy Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig. At the turntables now, Loving Arms.

0: Ma is két órában a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Ez tőled volt ugye Andrés, a Lost in a Dream, egy fantasztikus Kawa Lambada feldolgozás, és nagyot megy külföldön is ez a dal, ha jól
1: igen,
0: tudom.
1: Hál' Istennek kapom a külföldi rádió statisztikákat, és Európában most jelenleg ugye a rádiós letöltési listák alapján a 10. ez a dal.
0: Wow.
1: Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Jöjjön a jogdíj!
0: Gratulálok, és tök jó lett, tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van. Közlekedési információk jönnek, frissek és fontosak. Összeütközött két autó pár perce Budapesten, a Rákóczi hídon Budáról Pestre, súlyos baleset a 8-as főúton, Karakú és Tüskevár között a 109-es kilométernél. Egyelőre félpályán indult meg a forgalom, és lassú a haladás az M0-as autóúton, az M6-os autópályától Dunaharasztig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is. Még egyszer az M0-ason, tehát mindez, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, a tracklista fent lesz, érdekelne annak a 10 perces darálásnak a címe, írja Norbi. Majd oda valamit beírunk, hogy adáscsend, vagy valami ilyesmi. Ezt az adást én is visszahallgatom, kíváncsi leszek.
1: De ez magyar zenének jelentsük le.
0: Ja, mindenféleképpen.
1: Mindenki.
0: Igen. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A Loving Arms, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Igen, megyünk tovább, de mindezzel került még egy momentumot, engedj meg, Geri. Mert hajra, ugye abban a 10 percben szerintem sportolni nagyon jó. Tehát pont az a darálós rész, amikor azt mondja az edzőt, hogy tedd oda, gyerünk, bírod még, nem vagy puding, bírod még. És azért is jó egyébként még ez az adáscsend és ez a baki, mert egyébként olyan ismerősökről derülnek ki, hogy itt vannak velünk, akikről soha nem gondoltam volna, hogy titokba hallgat minket. De itt jó. Van velünk például Eszter is, úgyhogy jó, hogy itt vagy velünk, Eszter. Na de Weekend és The Weekend ugyebár mostanában elég nagy és sok koncertet ad itt Európában is, úgyhogy Weekenddel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, úgyhogy maradjatok jó hangulatban, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Mixel. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: At the turntables now. Loving Arms.
2: Rádió Egy Live Mix Summer Edition.
3: Keep your mind.

0: Mark and Cremon és a Replay, ez egy fantasztikus Jason Derulo dal feldolgozása volt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és hogyha nézitek az élő közvetítésünket, akkor láthatjátok, hogy már kint van itt mögöttünk a nagy-nagy monitoron a Strandfesztiválnak az óriási, majdnem Balatonszándot mondtam, a megszokás.
1: Mai nap belefér.
0: Szóval menjünk a Strandfesztiválra, jövő héten szerdától szombatig, onnan szól az élőadás, este 8-tól éjfélig minden nap. Nagyon jó buli lesz, nagyon jó környezetben, nagyon jó helyszínen, nagyon jó közönséggel.
1: Én már nagyon izgatott vagyok, tavaly is nagyon jó volt, Gerivel egy nagyon jó emlékünk van, egy közös emlékünk, és pont azt beszéltük itt adáson kívül, hogy ezt illene megismételni.
0: Ja, csak nehogy elmondjuk bárkinek.
1: Nem szabad elmondani.
0: Nem, egyszer berúgtunk egy kicsit Andrissal, ennyit, tök jó volt.
1: Meg jó, hogy meg azt mondtuk, hogy nem mondjuk el senki. Na mindegy, ilyen is előfordul a pop szakmába.
0: Persze.
1: De minden esetre én is többek között amiatt is örülök, mert élőben leszek végig a Rádió 1-en is, mert ugye élő közvetítés lesz, ahogy Geri is mondta, 6-tól délután 6-tól éjfélig. Úgyhogy én ennek külön örülök, hogy aki nem tud eljönni a Strandfesztiválra, ő is fog hallgatni.
0: Bizony, tehát ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál Zamárdiból élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján, 8-tól lesz ez nagyon fontos, este 8-tól éjfélig majd az élő közvetítés minden nap. Aztán pedig a nyár legvégén jön a Szín, oda pedig páros belépőt nyerhettek már 7 óra után tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Maradunk Andrissal mind a ketten, egy rövid Hydration Break, aztán még fél órán át itt vagyunk élőben, jó?
1: Juhu!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Augusztus 14-én különleges zenei élmény vár a Káptalan kertben. Egyedülálló hangzással és felejthetetlen pillanatokkal érkezik a Voice Singers koncertje. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
9: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
10: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a leg

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött. Jó negyed óránk van még, aztán pedig 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban játékok is lesznek napi belépőkért, páros napi jegyekért a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Ott is ott lesz a Rádió egy, két helyszínen képzeljétek el, úgyhogy megnyomjuk rendesen a nyár végét.
1: Te jártál már a színen, Geri?
0: Ez lesz életem első Szegedi Ifjúsági Fesztiválja.
1: Figyelj, Geri, megmondom neked őszintén, hogy Szegedről csak jót tudok mondani. Mondhatni, az a harmadik hazám. Én imádom Szegedet, napfény városa, a Science City, a szín pedig hát mindig azért kitesz magáért, úgyhogy a kedvenc fesztiváljunk között van. Szerintem neked is nagyon tetszeni fog.
0: Mindenkitől ezt hallom, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok óriási, úgyhogy én is nagyon-nagyon várom. Úgyhogy még egyszer, páros napi jegyek tehát a színre 7 és 8 között várnak rátok itt a Rádió 1-en. Lendülünk közben tovább.
1: Lendüljünk tovább a régi Rádió, a Rádió 1-es kedvencek között vagy mellett. Vannak azért újdonságok is, amik nem olyan túl rég jelentek meg. Ilyenkor a következő is, ami HC és Noxia közöse, az Alive. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok, egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor hétközben erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A Loving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt 120 percben. Kicsit titkon reménykedtem abban, hogy tovább itt leszünk, de sajnos túl jók a technikusaink.
1: Várja, Geri.
0: És hamar megoldották a technikai problémát. Na, megint lál az adás.
1: Mégis maradunk? Azt mondtátok, hogy nagyon tetszett az azzal, hogy gondoltam visszahozva egy picit.
0: Mert volt egy olyan negyedórás rész, ahol csak egy ilyen berregés szólt nálunk adásban. Elképesztően szerettük egyébként ennek ellenére is, vagy ezzel együtt azt a mai adást. Andrisnak lesz egy nappali bulija, és nagyon remélem, hogy jó sok rádió vagy hallgató ott lesz szombaton.
1: Aj, Geri, úgy megölelnének, hogy ezt megemlítetted, nagyon köszi. Szombaton igen, drága Beckámmal lesz egy ilyen nappali bulink, úgyhogy igazából a szombaton van már csak ez, vagy ezen a héten már csak ez a kihívásom van, úgyhogy remélem, hogy rengeteg rádió egy hallgatóval találkozunk.
0: Így legyen, jó bulit kívánok, mi pedig találkozunk a World Is My Radio Show-ban, ugye szombat este?
1: Így igaz. Így igaz. Maradjon.
0: Ne, elég volt már. Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És fogunk játszani is szín napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. CIP Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
15: Ahoj!

0: Lalnak. Lalnak. A új zene. Akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Továbbra is nagyon keveset beszélek, viszont nagyon sok ajándékot szeretnék majd adni nektek ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Maris vagyok. Sofiának az új számot szeretnénk kérni.
0: Szia, Maris, ez a Dáj Dáj. Kinek menjen?
1: Páromnak, Dávidnak.
0: Jól van, együtt vagytok már ilyenkor?
1: Hát én jelenleg itthon vagyok, de párom dolgozik.
0: Na akkor neki jó munkát kívánunk, Shakirával jön tehát a Dáj Dáj. És indítom is az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni Szegedre, a Színre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi ma is sláger megy, és nem csak a fővárosba, Debrecenbe vagy a Balatonra visszük el fesztiválozni a hallgatóinkat, hanem bizony Szegedre is. Halló, halló!
1: Én Szimi vagyok, és Szegedről hívnak.
0: Szimi Szegedről! Mikor voltál a színen utoljára? Minden évben jársz?
1: Igen, szoktunk járni, és idén is szeretnék eljutni a párommal, úgyhogy nagyon örülnék, ha jelennék a tizedik.
0: Aha, akkor jegyetek még nincsen, ha jól sejtem.
1: Nincsen.
0: Szeretnék kérni egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi ma is sláger megy.
0: Na most már megvannak a jegyek, te vagy a tizedik!
1: Ez az! Nagyon szuper, köszönöm szépen! Már régóta próbálkozom, úgyhogy bíztam benne, hogy sikerülni fog.
0: Na most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Két jegy a tiéd, két helyszínen is ott lesz a Rádió Egy. Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk kettesben.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió Egyen, Kámrádión közben és a...

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Ja, Szilvi vagyok. Ray Daltontól szeretnék küldeni egy dalt Jászminnak, a lányomnak.
0: Oké, hol van Jászmin? Mit csinál most?
1: Itt van a minden messze tőlem, és mindjárt jön hozzám. Most jöttünk haza a strandról, és majd megy a barátjához.
0: De szuper, és hát gondolom jót strandoltatok, jó idő volt rátok ma.
1: Igen, nagyon jó volt, igen.
0: És akkor levezetésként jön is Ray Dalton, akit kértél, ez a Blood Run-in, és figyelem, az újabb játékot is elindítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Színre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, vannak még nálunk bőven napi jegyek a szegedi ifjúsági napokra is. Halló, halló!
1: Szia, Kata vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Kata, hol vagy, honnan hívsz?
1: Debrecen.
0: És elmennél Szegedre egy jó fesztiválért?
1: Hát, hogy ne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, tehát igazi mai sláger megy.
0: Hát meg lesz az az út Szegedre, mert hogy te vagy a tizedik! Mutatom, hogy mi az ajándék, figyelj!
1: Igen?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Wow! Nagyon szépen köszönöm!
0: És hát úgy képzeld el, hogy idén ott a színen, a szegedi ifjúsági napokon két színpadunk is lesz.
1: Igen, ez még jobb hír.
0: Neked pedig két napi jegyed van, kivel mész?
1: Szerintem a párommal.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk, holnap is játszhattok velünk itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger megy.

0: paradise with you.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
3: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Jögeri, Nati vagyok.
0: Szia Nati, kinek menjen?
1: Apukámnak, Renátónak. Szeretnék neki üdvözletet küldeni, hogy nagyon szeretem.
0: Ezt akkor most

0: Rádió egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show igazi nagyágyúkkal, Jaminával és Pure Beat-tel. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk tehát a Hydration Break után. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor. Azért ezek a köztan.
5: Nem, soha még életemben nem kaptál semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a...
6: Karcsi!
5: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
4: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat. Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
5: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye...
7: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
5: apuka be. Az
7: apuka
5: az egészet nem
7: egész
5: akarta.
7: Máshol lenne.
5: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
4: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete száz hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
7: Gyerekek, ő a napi mozgást csinálja.
4: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
5: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk!
9: Disco!
10: Disco Shit! Disco Shit!
11: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
12: Ladies and

Itt van Imál Angel és a párja, ugyebár Rongo Bernadett és a mi Fabián Gyulánk. Hatalmas hírekkel érkeztünk a világ legnagyobb slágerével kapcsolatban, erre mindenféleképpen a későbbiek folyamán rá fogunk térni, és erről fogunk egész este beszélgetni. Most pedig Beberex remezével kívánunk kellemes rádiózást a rádió hallgatóinak!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Diszkosit Radio Show, DJ Junior és Bárány Attila nélkül velem, Hambai PG-vel, és kérem szépen a 2026-os év világslágerének alkotóival, akik magyarok, kérem szépen, Imael Angel, vagy Gangó Bernadette, vagy hogyha

0: öregbe fogadta, és hát kiadta a dalt. Gyula, mennyire van neked segítségedre a dalok, a szövegek, vagy minden egyéb kreálásában?
1: Hát, hogy részéről legyek, majdnem Dominic Herrend, ladies and gentlemen. Először is elállok egy titkot. Az egészet azért csináltuk, hogy mai Pidzsinek megszerezzük ezt az örömöt, hogy végre legyen egy magyar világslágja. A viccet véletéve, én Bernadettet maximálisan támogatom, közösen próbálunk ötletelni. Ami nagyon fontos, minden zenének az a célja, hogy az emberek életenergia szintjét emelje, ezáltal még vidámabbak legyenek az emberek, felejtsék el a gondokat, problémákat. Egyszerűen próbálunk segíteni mindenkinek.
0: Akkor ha lehet ezt mondani egyébként, akkor az alkotás folyamatában mind a ketten segítetek egymást, és úgy születnek meg a dalok, úgy születnek meg azok a dolgok, amik segítenek az embereknek, hogy a lelkük gyógyuljon, hogy mind a ketten benne vagytok.

0: minden emberére
1: tér. És egyébként ezt az összes dal hozza, most nem a Move Into The Sun jön, hanem egy másik, az I'm Alive, és tessék hallgatni, és megírni egyébként a TikTokon a véleményt, hogy hozza-e vajon is ezt a feel-t, ez a dal. Ez egy szenzációs dal, és hát na-na. Imál Angel itt a Rádió 1-en, I'm Alive,

0: azzal az alkotóval, aki ezt a világslágert csinálta. Kérem szépen, Imál Angel itt van a stúdióban, és párja is, Gangó Bernadett, és persze Fábián úr is itt van velünk. Az hagyja, hogy világsláger lett ez a dal, kérem szépen, ami nagyon-nagyon durva, ami a héten történt velem, méghozzá tegnap. Van a világon egy letöltő oldal, amit a világ összes lemezlovasa használ 2004 óta. Ott jelenik meg az összes új cucc, a David Guettától, az Armin von Buren-től, a K-Cox-tól, mindenkitől kezdve. Hát tegnap ez a dal, ami most itt van alattunk, és amit ugyebár Bernadett és Gyula közösen csináltak, elérte azt a világrekordot, hogy soha ezt a slágerlistát, ennek az oldalnak a slágerlistáját dal ennyi napon keresztül még nem vezette. Ugye az azért is extra, mert magyar dal még nem került be a Top 100-ba egyébként a Global Charton. Ez is már egy olyan rekord, ami Jézus Szentszűz Mária, és ettől is már ráz a hideg. Aztán ugye elkezdte vezetni a slágerlistát, 59 napig vezette, majd utána letolták a trónról, de most visszakerült, és hát elérte tényleg ezt a világrekordot, ami azt jelenti, hogy 2004 óta nem volt olyan dal a világon, amit ennyi, aki ugyebár ennyi ideig vezette volna ezt a chartot. Ami egyben azt is jelenti, hogy nem volt olyan dal, amit ennyi lemezlovas letöltött volna, ami viszont azt is jelenti, hogy nem volt olyan dal, amelyet ennyi lemezlovas játszott a világon. Na ehhez a világrekordhoz, amivel totálisan beírtátok magatokat egyébként a zene történelme, mit szóltok, és amikor megtudtátok, akkor hogyan reagáltatok erre az egészre?
1: Én megmondom őszintén, hogy azért merem azt mondani, hogy ezt teljesen el tudom fogadni, mert olyan energiája van a zenének, ami biztos voltam abban, hogy rengeteg embert fog megéríteni, hiszen ebben energia van, ebben lélek van, ebben gyógyulás van. És ezt annyira könnyű átadni azoknak az embereknek, akik erre felkészültek, lelkileg, akik megengedik maguknak azt, hogy érezzék, hogy önmaguk lehessenek, hogy ki tudják nyitni a szívüket. Így nem lepődök meg ezen az eredményen, de egyébként teljesen meglepett.
0: Gyulához a kérdés, tehát miben változott meg a legjobban az életetek azóta, amióta a világsláger lett, és hát ugye hát mondjuk tegnap óta túl sok minden menne, max kajáltunk egy jót, de hát hogy miben változott meg teljes mértékben az életetek? Ezt nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, és most élőben erre válaszoljatok meg, hogy azóta, amióta kiderült, hogy ez egy világsláger.
2: Amióta kiderült, nagyon sok minden megváltozott. Ami a legjobb benne, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk nekünk. Egyszerűen hihetetlen, amikor emberek írják, hogy újra járnak. A mi zenéink, főleg a Movitorosan arra készíteti az időseket, hogy mozogjanak, álljanak föl és mozogjanak. Nem hiszik el, hogy ez megtörténik. Rengeteg autista gyerek szülei írják, hogy nagyon jó hatással van az autizmusra. Rengeteg ADHD-ban szenvedő ember írja, hogy teljesen megváltozott az élete, nagyon hatékony a depresszió kezelésében. Ezen kívül a mi életünk annyiban változott meg, hogy sokkal többet dolgozunk.
0: Mert hogy innentől kezdve, hogy ez kiderült, gondolom a zene teszi ki az egész életeteket.
2: Reggeltől estig, 0-24.
0: Én ennek a legjobban az élvezője vagyok, 4 dalt játszok tőletek, elsőként kapom meg mindegyiket, és egyébként a Moving to the Sun is klubban és rádióban is a hosszú verziót én játszottam először. Ez a dal érkezik most, tessék meghallgatni, hogy milyen csodáról beszélgetünk. Magyarország első világslágere a stúdióban, Gangó Bernadett és Fábián Gyula az alkotó, Imál Angel, kérem szépen, és hát világcsúcs, soha ezt a dalt, még ennyi DJ, illetve egy másik dalt, soha senki nem töltött le. Elvertük az összes DJ-t a földön.

óriási premier a Messengers remixében érkezik, ez most itt a Rádió Egyen a Diszkosi Trédősokban. Igazi mai slágergyanán, tessék fülelni, és hát mindenféleképpen rámenni mindenféle felületre, ahol ott van Imán Angel. És szeretné ezeket a dalokat terjeszteni, lájkolni, megosztani. Na nézzük, hogyan szól a vadonatúj, bettánc itt a Rádió Egyen.

Angel pizzát, ami vegetáriánus, mert nem túl sok húst tesznek beledetik, és főhoztam most ide ajándékgyanánt a rádió stúdiójában. Kicsi meglepetés, de mert mindenféleképpen visszatérünk a pizzára, és hogy mi van benne, hogyan is alakul az egész történet. Hát ez a rádió, hogy ez a diszkos itt, ilyen kisebb fajta csodák. Itt van egy világbajnok második helyezett pizzaszakás, és hát itt van az a produkció, az Imáján Angel, aki megcsinálta a kicsi hazánk első világslágerét, amivel letarolt mindent a világ legnagyobb DJ letöltő állomásán. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Lost Frequencies itt a Rádió 1-en.

0: popcornnal, hogy zenét mutatunk, ezért pop is kell hülyenje, hogy ezek elhanyoztat az életünket, ezért egy kis
1: egyébként Bernadettnek vasárnap volt a születésnapja, és ez a kis merénylet ezért készült el ellene. Ha valakit érdekel a recept, hogy mi van rajta, mindenféleképpen írjon, annyira nem volt hallható, de csináltuk róla a videót, tehát Attila el fogja mondani. Mit szólsz Bernadett a meglepetéshez? Csináltak meg neked saját névre dedikált pizzát, vagy akár neked gyulap, vagy bármilyen ételt?

0: Nincsenek szavak.
1: Ugye pont azt mondta az Attila, hogy azért van rajta aranypor, mert a dalaitokkal megaranyozzátok az életünket, és ezt mindenféleképpen el kell mondanom, ez valóban így van egyébként. És hát mi más jöhetne, mint egy újabb Imál Angel dal. Köszönjük szépen Attila, hogy újra rendelkezésünkre állt, és tényleg világbajnoki szinten hoztál egy pizzát. Egyébként nem tudom, hogy tudod, de tegnap, amikor ott voltunk nálatok, csak desszertet ettek. Tehát most mindenféleképpen meg fogják hozzolni a világbajnok második helyezett pizzádat. Hát a stúdióban Imál Angel Pizza, Moving to the Sun, és jön az egyik nagy kedvencem tőlük egyébként, ugyebár Bernadette Zsuzsától, Drive Me Down, egy kicsit felgyorsítva, és na, hogy a világon elsőként játszottam ezt is rádióban és buliban. Tessék sasolni, mert érdemes. Még egyszer jövünk majd, akkor el fogunk köszönni, és hát tényleg, magyar csoda gyerekek, terjesszétek a hírét, a dalokat, és mindenki legyen rajta, mert erre igaz.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő három órában. Zseniális DJ-ktől újdonságok, zenehírek, jó sok mindenre számíthatok. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Burz és a Talamanca, ez egy vadonatúj vintage culture remix volt belőle a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. Egy hét múlva ilyenkor pedig már ott vagyunk a Strandfesztiválon Zamárdiban, élő közvetítés is lesz, tehát jövő héten szerdától szombatig minden este 8-tól. Jami?
1: Ez Tolvaj René és Jaminak közöse, a Feel the Fire.

0: Dirty is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Jamina a lemezjátszói mögött, mi esténként 9-től előszeretettel játsszuk a rezidens DJ-ink dalait oda-vissza. Ez Fullmax volt és a Headlights, ugye hosszú heteken keresztül vezette az összesített hazai rádiós játszási listát. Közben egy újdonsággal folytatjuk, visszaköszön benne a híres Stardust klasszikus.
1: Most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk, egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább, itt a rádió adja. The way

0: A Crazy Town legendás slágere a Butterflies. Brad Easy adott rá egy trendi új kabátot 2026-ban. Ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztorim. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Vannak zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez, tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, ez Switch Disco és Sam Felt közöse, ez pedig a Sleep Tonight.

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jamila a lemezjátszóknál. Egy hét múlva indul a Strandfesztivál, jövő héten szerdától szombatig minden este ott leszünk a rádió egy stage-en, lesz élő közvetítés is, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú, ez pedig a Barrel Times itt a Rádió 1-en.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy saját dal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Sophie közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió 1-en.

0: sztárja és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones & I és Fisher közöse, a Favour, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után jön is Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World Is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még innentől Pure Beat a házban, úgyhogy jó mozgalmas lesz a következő egy óra is. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szavaszok, srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mondhatnám azt, hogy jönnek a vámozgatós muzsikák.
0: Ó, esküszöm, hogy olyan régen jutott már ez eszembe, hogy olyan rég gondoltam már erre. Hát ez a szavunk járása volt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Igen, ez valahol ugye a Covid időszaka alatt volt ilyen nagyon nagy szójárás, tehát ez lesz ma.
0: Csak a mell, csak a hát, csak a váll. Érezzétek jól magatokat. Jó kis esti rádiótornát csinálunk. Hajrá!
1: Abszolút, így is van. Kezdjünk is vele. A rádió egy egyik kedvencével indulunk. Az olasz DJ hozta össze ezt a slágert. Egy igazi nyári bomba, Alex Kenji és a Bambolé. Ezzel kezdünk itt a rádió egyen. A World is Mine Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: a lemezjátszói mögött. Milyen volt a napfogyatkozás? Te láttad, vagy láttál belőle valamit?
1: Hát tényleg csak minimális a teste, ugye ilyen 4-8 körül, ugye Érden lakom, ott kisétáltunk, de hát ugye pont már naplemente volt, és hát onnan kevésbé lehetett, tehát nem tudunk felállni valami hegytetőre, vagy valami. Egyébként egy nagyjából egy ilyen 10-15%-osat láttam belőle, tehát annyi ki volt akarva abból, igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozása érkezik, Just the Way You Are című track, ugye az eredeti dal 1998-ban ismerte meg a világ, ugye a Stardust Music Sounds Better With You címmel, hát az a dal ugye a francia house, vagyis a French Touch egyik legendás felvétele és különlegessége, és hát több mint 2,5 évtizeddel később David Guetta és Milky nyúlt hozzá ez az ikonikus dalhoz, és hát ő megkapta a mostani hangzást, és hát azt kell mondjam, hogy az eredeti dal klasszikus dallamvilága megmaradt, és hát persze David Guetta modern hangzása belekerült, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, Our Is My Radio Show-ban. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

World is Mine Radio Show.

0: A Medusa és a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött, mint mindig szerdánként, egy órában, 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevaszok, srácok, hello Gerikém.
0: Egy hét múlva pedig tudjátok, hogy hol leszünk ilyenkor. Hát már nem itt a stúdióban, hanem a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Reméljük, hogy ott is jó sokatokkal találkozunk a Rádió 1 stage-en. Tehát még egyszer, jövő héten szerdától szombatig Strandfesztivál Zamárdi, keresetek minket a Rádió 1 stage-en. Mivel folytatjuk közben?
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációja következik, Prospa és Clooney közös munkája, mindkét DJ a Modern House zenei szintén meghatározó alakjai. A dal címe pedig Free Your Mind, a Modern Tech House és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözi. A dalban egy ikonikus house vocal sample is helyet kapott, ami tovább erősíti a régi klubhimnuszok hangulatát. Szerintem zseniális darab, a vocal szerintem borzasztóan fülbemászó, és ezúttal egy új verzióban, egy remixben hoztam, méghozzá Matt Klein verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mario Show-ban. At the turntables now.

0: a Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, isteni zenék szólnak. Mi volt ez az előbb?
1: Ez a saját verziónk volt, ugye ez a Rossa című track, Rick Wayne és Jómagam Pure Beat, ugye ez a vokál, ez mindenki számára egy elérhető free downloados vokál, és mi ebből készítettünk egy saját verziót, ez volt a Rossa.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ahogy szoktuk mondani, a régi szép időkben jön az utolsó 20 perc, ami most inkább 15, de az a lényeg, hogy ez a finálé, amit mindig nagyon-nagyon szoktatok szeretni.
1: Így van, ilyenkor már tényleg behozzuk az igazi pattogós Pure Beat dalokat, egy igazi house klasszikussal megyünk tovább. A 2003-as Ticket to the Ride című track eredetileg a hamburgi német DJ és producer duo Psych and Sugarstar nevéhez fűződik, Sessa és Sugarstar két német house producer, akiknek az a daluk egy nagyon komoly klubsláger volt abban az időben, most pedig jön egy újra gondolt változat, ahol az eredeti vokál megmaradt, viszont egy teljesen új köntös kapott. Adam Miller változatában ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now. Pure Beat.

0: Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Ez volt ma a záró trackünk. Pure Beat, neked milyen lesz még a hét?
1: Holnap indulnak a fellépések, csütörtökön Tisza Füreden leszek megtalálható, pénteken Balaton elé lesz az önálló estém, és még találkozunk Budapesten, szombaton pedig egy hosszú este vár rám, ugyanis egy budapesti daytime partin kezdek, utána érkezem Széchenybe, aztán Gyömrőre, aztán pedig Siófokra.
0: Ú, de szép menet lesz ez, azt a mindenit, jó bulikat, Lacikám!
1: Köszönöm hajnál. Szépen, és jövő héten találkozunk. Csak sziasztok!
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelget a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a rádió 1.hu-n, a kedvencek pedig jönnek továbbra is, most Ed Sheeran és a Camera, amit indítok. You should see.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

Hé, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyár továbbra is, tombol az igazi mai slágerek. Jönnek is egy igazi nyári kedvenc, amit választottam Alex Kenji-től, a pizai DJ-től, aki az egész világot megkódította ezzel a dallal is. A nyári klubhangulatot is egyértelműen hozza. Alex Kenji Bambolé a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Louis, David Puentes, Golden Summer egy igazi nyári kedvenc attól a német énekesnőtől, aki nem csak tehetségkutató döntőse volt, de az állatos énekes német verzióját is megnyerte néhány éve. Louis, David Puentes oldalán a Golden Summerben itt a rádió egyen. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mind

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta és Jennifer Lopez párosa, hát ez egy igazi aranypáros, ezzel szerintem az összes producer, sőt, minden zene szeretve elmondja, hogy nem lehet tévedni, a nagy sláger pedig közösen össze is hozták. David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight, ezt szerintem a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is játszunk, folyamatosan hozzuk a legnagyobb élményeket. Most például a szegedi ifjúsági napokra juttatjuk be a hallgatókat, mert hogy természetesen ott is ott lesz a rádió egy, sőt, dupla stage-el lesz egy délutáni, meg egy esti színpadunk, nagyon vagány lesz. A játék pedig pörög majd napközben, az igazi mai slágerek pedig addig is megállnás nélkül, most Radar-tól is a Do It Again, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is